0: jár a szárnya.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csaknem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
1: Az időjárásról.
2: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, ami

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-5-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánságukat ceglédradio.hu-ra, és van persze egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglédrádió, ide is jöhetnek az üzenetek, de leginkább azért SMS-ben és e-mailben szoktak érkezni, mint ahogy már rengeteg érkezett is ebben a témában, mert hogy a témánkat, amit már hallhattak, nem először vesszük elő. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ezzel a témával egyszer már foglalkoztunk korábban, és maradtak bent üzeneteink, szóval velük kezdjük, aztán pedig, hogyha érkeznek újak, természetesen mindenki sorra fog kerülni, úgyhogy nyugodtan küldjék el, ha van ilyen sztoriuk. De ahogy mondtam, jönnek a régi üzenetek, amik az előző adás alatt bennmaradtak, Eszterrel kezdünk. A Malomtó szélen még kisgyerekként elég sokat jártam a nagymamámmal sétálni. Elég sokat vigyázott rám, és ez volt a kedvenc helyünk. Mi most a közelben lakunk, szóval a lányommal én is gyakran mászkálok arra. A nagyanyám közben 2019-ben 100 évesen meghalt. A kis csaj olyan másfél éves lehetett, amikor egyszer pont ott voltunk, eszembe jutott a nagyanyám, és így félhangosan megkérdeztem, hogy mama, vajon merre vagy most? Abban a pillanatban a lányom kobrasebesen megpördült, és a kezével kimutatott az út széle felé. Nem volt ott egyébként semmi, csak bokrok. Hát ez azért érdekes sztori, igen. Mint hogyha érezte vagy hallotta volna, vagy esetleg a nagymamád is ott lett volna lélekben veletek valahol, amit a kislányod érzett. Érdekes sztori, és tényleg meglepő dolog egy kisgyerektől. Lili a következő. Gyerektáborban voltam kisegítő, ennek majd egy évtizede. Cuki, szőke, hajú, kékszemű, kb. 6 éves forma kis csaj odajött hozzám, átölelt, utána elkezdte suttogva, mosolyogva mondani, hogy megölelni nagyon jó, de megölni azt nem szabad. Szerette egyébként a szójátékokat, valószínűleg innen jöhetett ez is neki. Egyébként ez egy fontos szabály. Megölelni jó, megölni nem szabad. Ezt szerintem tegyük el magunknak, akár egy életre. Itt van Gábor üzenete, a 7 éves fiamnak magyaráztam az ősrobbanást, hogy ott a kezdetén a nagy forróságtól felrobbant. Kis idő múlva megszólal, apa tévedsz, mert az a hidegtől robbant fel. Azt hittem, hogy milyen marhaságokat beszél, de később utána néztem, komoly elméletek vannak a hideg ősrobbanással kapcsolatban is. Bizonyám, lehet, hogy a gyerek ösztönből jobban tudja az ilyen dolgokat, mint a szülő, nem lehet tudni. Lehet, hogy ezzel kijelölted a pályáját, a jövőjét és fizikával vagy ilyesmivel fog foglalkozni. Ki tudja. Hajni írja, hogy lányom mondta, finom volt az ebéd. Majdnem olyan finom, mint az oviban. Hát igen, egyébként sokan úgy vagyunk vele, én is mindig szerettem a menzás kaját, nem mindegyiket persze, de amúgy nem volt vele bajom, és akár ez dicséretnek is mondható, mert nekem van egy-két olyan étel gyerekkoromból, amit hogyha valaki úgy készít el, mint ahogy óvodában volt, az ilyen emlékeket hoz elő, és tök jól tud esni, úgyhogy végül, és ez szerintem tényleg dicséret. Végül nézzük Zsófi üzenetét ebből a blogból. Kisfiú a parkban az anyjával kutyákat számolt. Ránézett a sárpely kutyámra, majd vissza az anyjára, és azt mondta, találtam egy dagadtat is. Hát igen, nem látott még sárpely kutyát, aztán így nehéz, de tényleg, hát ők kicsit, mint hogyha túl lenne méretezve a bőrük ahhoz képest, mint ami valójában rájuk való lenne. Minden esetre köszönjük szépen az eddigi üzeneteket, van még bennmaradt üzenetünk, de hogyha újat küldene, akkor megteheti a 0635-92-5-92-5-ön. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, néhány zene után jövünk.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, tehát senki ne lepődjön meg, ha esetleg ismerős lehet. Viszont azt garantálom, hogy új válaszok hangoznak el ebben a második adásban, és még vannak olyanok, amiket az első alatt írtak nekünk a kedves hallgatók, és nem kerültek sorra. Nos, ezekkel megyünk tovább így az elején. Judit írja nekünk, hogy az én lányom a születését, konkrétabban a születés élményét mesélte el kb. 3 évesen, hogy pontosan mit mondott, arra már nem emlékszem, de egyértelműen utalt a császárra, és hogy nem volt neki jó élmény. Egyébként igen, azt mondják, a császár az megterhelő tud lenni, hát mind a két fajta szülés megterhelő tud lenni a gyereknek, de az nagyon ritka, hogy bármilyen emléke legyen róla. Az meg külön érdekes, hogy mesél is erről a dologról. Van egy hasonló üzenet Anitától. Az én lányom 2-3 éves kora körül mondta, hogy emlékszik rá, hogy egy kígyóval játszott a hasamban. Gondolom, hogy a köldökzsinór lehetett a kígyó. Na ez is nagyon érdekes, hogy egyébként tényleg az agynak a fejlődése az nagyon nagy rejtély ekkora korban, de miért ne lehetne emléke valakinek, csak hát ugye sokáig nem tudja átadni, aztán meg lehet, hogy addigra elfelejti, amikor ki tudná fejezni magát, de nem biztos, hogy mindenkinél így van, ez tök érdekes. Lali azt érde nekünk, én anyámat akasztottam ki, mikor az éjszaka közepén átmentem hozzájuk, hogy egy nyúl jelmezes ember figyel engem. Akkor is láttam, ha lehúnytam a szememet, és követett át a szüleim szobájába is. Nem kapkodott, megfontolt volt, sosem volt semmilyen képzeletbeli barátom, jól tudtam, hogy nem kellene ott lennie. Az igen. Nem lehet, hogy a Donnie Darko című filmet láttad esetleg, és onnan jött valami rémkép, vagy ilyesmi, mert abban van egy nyúl jelmezes fickó, és nem is túl barátságos. Úgyhogy azon nem lepődnék meg, hogyha az traumatizálja a gyereket egy életre. Viszont ez tényleg érdekes sztori, és ezek szerint neked sincsen magyarázatod. Titi üzenete jön, 5-6 éves gyerek, sose találkoztam vele előtte, apám párjának a gyerekének az unokatesója volt, aztán amikor átment ő is, akkor ő is ott volt. Értem. Mivel nem nagyon tudtam, mit kezdjek a szituációval, eleinte csak távolról néztem, mik történnek, aztán odajött és érzelemmentes arccal rám nézett, mélyen a szemembe, azt mondta, attól szorongsz, hogy olyat mondok, amit nem akarsz hallani, vagy be se vallanád magadnak. Majd játszott tovább, én meg azt se tudom, mi volt ez. Innentől kezdve tényleg távolságtartó voltam a gyerekkel. Hát nem csodálkozom, ez milyen megszólalás egyébként. Azt mondja, attól szorongsz, hogy olyat mondok, amit nem akarsz hallani, vagy be se vallanád magadnak. Ezt 5-6 évesen, az nagyon durva, mi lehetett annak a gyermeknek a fejében. Minden esetre ez egy meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott a kedves hallgató, és nagyon köszönjük, hogy megírta. Jó, nézzünk még egyet. René írja, hogy rám nézett a lányom, kb. 3 éves lehetett, majd azt mondta, köszönöm, hogy megtartottál. Hát ez amúgy cuki nagyon, nem? Hálás érte, és gyakorlatilag ebben is van valami misztikus, vagy nem is tudom, olyan kicsit hidegrázós, de minden esetre köszönjük szépen. Hogyha volt ilyen sztoria önnek is, mármint meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott, elküldheti a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mail leszett a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Várjuk szeretettel, és hamarosan már az új üzenetekkel folytatódik a Ceglid hangja.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: gyerekszáj, avagy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? 0635 92 95 az SMS számunk. Hogyha van ilyen sztoria és van kedve, küldje el nekünk. Még mindig van egy-két régebbi üzenetünk, de most már rengeteg új is van, úgyhogy ne lepődjünk meg, második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. Korábban már hallották, de most egészen új válaszok érkeznek. Azt írja nekünk Kinga, hogy Erik, fiam, észrevette, hogy kibújt az egyik foga. Anya, konfliktus van a számban. Egyébként ez teljesen jogos. Egy nagyon szofisztikált megfogalmazás annak, hogy mi is történik ott. Konfliktus van a számban. Köszönjük szépen. Itt van Orsi üzenete. Kár, hogy nem te vagy az anyukám, mert te olyan szép vagy. Mondta nekem egy kis srác, az anyukája mellettünk ült. Ó, hát igazából... Ez azért furcsa lehetett anyukának is, de hát a gyerekszáj ilyen. Van egy hasonló egyébként Anett-től. Amikor 7-8 éves koromban mentünk vendégségbe távoli rokonokhoz, akiket én még nem ismertem, nagyon megkedveltem ott apukám unokatestvérének a feleségét. Elkezdtem sírni, hogy nem akarok hazamenni, itt akarok maradni XY nénivel. Ő felajánlotta, hogy aludjak náluk egy napot, de anyukám nem engedte. Erre én még jobban szomorú lettem, és már azért sírtam, hogy nem XY néni az anyukám. Szegény anyukámat ezzel nagyon elszomorítottam, legalább 2 hétig fújtam, hogy nekem XY néni kell. Hát igen, ez nagyon rossz, és ráadásul ilyenkor a gyerek nem érti még meg azt, hogy mennyire meg tudja bántani anyukáját, főleg akkor, hogyha ezt sokszor elmondja, és ragaszkodik hozzá, és hát ugye nem lehet ezen változtatni. Úgyhogy igen, hát sajnálom, szomorú sztori, de remélem anyukád már megbékült. Azt írja nekünk Bogi, hogy anno egy görög sziget felé hajózva beszélgetett velem egy akkor 10 év körüli srác. Kérdezte, hogy van-e valaki, mert ő szívesen írna nekem üzeneteket, mire mondtam, hogy szerintem így ez baromira nem oké, túl kicsi vagy még ehhez. Félbeszakított, hogy igazából nem is érdekli a magyarázkodás, mert jobban belegondolva úgyis előbb halok meg, mint ő. Én akkor kb. 17 voltam. Ez nagyon komoly. Hát figyelj, van önbizalom, az biztos. Úgyhogy, és hogyha mikor érezte, hogy ezek a léc, akkor rögtön volt kis kifogása, úgyhogy végig még lehet, hogy te érezted magad rosszul, hogy nem jött össze ez a parti. Már egy új üzenet, amit ma kaptunk, Réka írja nekünk, hogy nekem a lányom mondta egyszer ovis korában, hogy régen egy hajón énekelt nagy sarkú cipőben. Amúgy el is hiszem, mert elég nagy díva. Ez is nagyon üzenet, köszönjük szépen. Nézzünk akkor még egyet az újak közül, ami szintén hajós, úgy látom, igen. Saci azt írja, hogy mi egy tavon hajóztunk, és középen az ülések egymásnak háttal voltak kialakítva, szóval a kettő közötti részre lehetett könyökölni, pakolni. Rákönyököltem, majd éreztem valami furcsát a karomon, de kellemes volt, egy kislány simogatta a karom, miközben úgy nézett rám, mint valami félistenre. Borzasztóan meglepődtem, kedves volt tőle, de nagyon furcsa, másrészt lefutott előttem az életem. Hát ez szép, ez szép. Meglepő dolog az ilyen, igen, és nem is tudjuk, hogy lehet erre reagálni. Ugye van egy olyan dolog bennünk, hogy hát ez valaki másnak a gyereke, és nem akarunk semmiféleképpen sértőek vagy bántóak lenni, de közben meg jól esik a gesztus, és gyereket sem akarjuk megbántani, szóval ezeket így valahogy kezelni kell, de erre nincsen rendes, nem tudom, etikett, úgyhogy nagyon nehéz az ilyen helyzetből kimászni, de minden esetre nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és hogyha van önnek is hasonló, elküldheti a 0635 92 95-re. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott?
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Jöjjön egy olyan blokk, kedves hallgatók, amikor név nélküli üzeneteket olvasok be, persze arra a kérdésre érkeztek ezek válaszként, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Jöjjön az első, barátnőm 2 éves unokahúgam megölelte őt, aztán halkan a fülébe mondta, hogy remélem nem haragszol, hogy ebben az életben nem te vagy az anyukám. A kislány anyukája nem spiri, úgyhogy nem hallhatott sehonnan előző életekről előtte. Ez azért meglepő, igen. Aztán én a tesómat rögtettem meg, nagyon 6 évesen, fogocskáztunk, és azt mondtam neki, hogy az utolsó egy ló pikula, mondjuk így. Amikor megkérdezte, hogy tudom-e, hogy ez mit jelent, akkor azt válaszoltam neki, hogy nem tudom, XY mondta az oviban. Egyébként én erre az esetre nem emlékszem, tesóm mesélte, családi legenda. Hát igen, nem ló pikulát írt, annyit elmondanék, de gyerek szája, és akkor ez elhangzott ebben a beszélgetésben. Van még egy név nélküli üzenetünk, anya, mögöttem mindig áll valaki, ezért félek a sötétben. Hát ez azért para. Én is meg lennék illetődve, hogyha ilyennel fogadna a gyerek. Nem csodálkozok, hogy fél. Van még egy név nélküli üzenetünk. Előttem áll a szomszéd 2 éves gyereke, játékfegyverrel a kezében. Az apja elfelejtett valamit lehozni a padlásra, így ketten maradtunk a szobában. Mondom, milyen szép nagy fegyvered van. Erre nagyon zordra váltott az arca, és azt mondja, ha láttad volna nekem, milyen komoly fegyvereim voltak. Majd újra kisimult az arca, és újra gyerek volt. Én nem hiszek a reinkarnációban, de ez azért ledöbbentett. Hát amúgy ez tényleg fura lehetett, igen. Nem csodálkozom. Tele vagyunk már ilyen paranormális történetekkel, úgyhogy köszönjük szépen. És most vissza azokhoz a hallgatókhoz, akik névvel együtt küldtek üzenetet. Miki írja, kisebb lányom, amikor 4 éves volt, ilyen szöveget nyomott le. Apa, én ezt unom. Kérdem, mit? Hát ezt az egészet, ez nem a valóság, fel akarok ébredni. Mondom, miről beszélsz, ébren vagy, és ez a valóság? Nem, ez nem igazi, és tényleg felébrednék már, mert idegesítés, unalmas. Lehet, hogy filozófus lesz, vagy forgatókönyvíró. Azért ez is komoly, nem tudom, hogy milyen érzékelések ezek, vagy honnan jönnek, de mi pontosan erre voltunk kíváncsiak, meglepő dolgok gyerekek szájából. Ilyet küldött nekünk Zoli is, tőlem megkérdezte ismerősöm kislánya, hogy mennyi bogyót kakilok, és hozzátette, én 6-ot. Ezt is megtudtuk, és tulajdonképpen, hát ezt nagyon nehéz megállapítani egyébként, de elgondolkodható kérdés. Niki pedig azt írja, ez is hidegrázó szerintem, barátnőm kislánya megkérdezte, hogy van egy gyermekem, mikor mondtam neki, hogy nincs, teljesen ledöbbent, majd közölte, hogy mindegy is, de majd ha megszületik, ő lesz a nővére. Mindezt 2 nappal az abortuszom előtt. Na hát ez is nagyon durva, hogy milyen beleérzési képessége van a gyerekeknek, és mikor találnak be egy-egy ilyen dologgal. Minden esetre köszönjük a választ, és kedves hallgatók, figyelem a következő órában is, ez lesz a kérdésünk. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja a 2. órával.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthonstart program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön. Az SMS számunk 0635-925-925-ös, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglidradio.hu, és már egy jól ismerős kérdéssel kezdtük meg az első órát. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Korábban már foglalkoztunk ezzel, úgyhogy a műsor első felében régi üzeneteket, bent maradt üzeneteket olvastam föl, de most már bőven az újakkal megyünk, és hogyha van önnek is ilyen, akkor nyugodtan küldje el a 0635-925-925-re. Tehát itt is van Laci üzenete, engem ismerősöm 3 éves kisfia pár napja küldött el, hogy menjek már el innen. Beszélgettem az anyjával, ő meg unta. Hát ez bizony ilyen gyerekeknél. Én is emlékszem rengeteg szitúra gyerekkoromból, hogy anyái felnőttes dolgokról beszélgetnek, és unalmas, és engem nem érdekel, és miért nem haladunk már. Én is ilyenkor mondtam, hogy menjünk vagy menjen el, aki éppen nálunk járt, mert hát velem kéne foglalkozni. Gyerekek voltunk, unokatesom velem egyidős lány, kérdezték kuzinom, mit kér karácsonyra. Én pedig tudtam, hogy kutyát szeretne, ezért rávágtam, hogy vibrátort. Azt hittem, egy kutyafajta. Ezt Erika küldte el nekünk, és nagyon szépen köszönjük, tanulságos történet. Kata írja, hogy 2 éves lányom mondta lefekvés előtt, hogy nem fekszik az ágyába, mert szörnyek vannak a szobában. Mondtam neki, hogy szóljunk apának, hogy zavarja el őket, és akkor hip-hop eltűnnek. A válasz? Ezek a szörnyek nem félnek apától. Ilyen egyszerű, hát azért belegondolhatna a kedves szülő is, hogy ezek nem véletlenül szörnyek, nem ijednek meg bárkitől. Minden esetre volt válasz a gyermeknek. Luca azt küldte, hogy egyszer egy ismeretlen 3-4 éves fiú megkérte a kezem a boltban. Mondta, hogy pont ilyen feleséget szeretne. Na jó, de Luca, nem derült ki, hogy végül is igen mondtál, vagy mi lett a történet vége? A következő névtelen üzenet küldő azt írja, hogy fiam 4-5 éves lehetett, nővérével sokat hallgatta a pamkutya paródiákat, természetesen egy rendőri igazoltatásnál jutott eszébe idézni, te is csak azért vagy itt, hogy a pénzt szedd. Hát köpni nyelni nem tudtam. Betegváró influenza szezon, mindenki csendben várja, hogy sorra kerüljön, lányom szöszke hosszú hajú, totyogó tündér táncikál középen. Egyszer csak egy hatalmasat szellent, megáll, kiveszi a cumit, rám néz, majd jó hangosan megszólal. Pukisztam! Ide jössz? Megszagolod? Remek történet, kár, hogy név nem járt hozzá, mert kezet fognék a kedves hallgatóval. És akkor nézzünk még egyet. Dani írja nekünk, az egyik kedvencem nekem is. Szóval Dani írja, hogy nem nekem mondták, csak szem és fültanaja voltam, de best. 5 éves kisfiú játszik a homokozóban figurákkal, mikor az apja kérdezi. Mit játszol? Háborúzok. És ki áll nyerésre? Apa, megtanulhatnád már, háborúban csak vesztesek vannak. És mennyire igaza van a gyereknek, és na, ez a jó hozzáállás, 5 éves forma kisfiú, és már így látja a világot, szóval belőle még lehet valaki. Kedves hallgatók, továbbra is áll a kérdésünk, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Szerencsére elég sok üzenetünk van, de biztos, hogy bele fog férni, hogyha még elküldi. 0635-925-925-ös, néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös is.

0: A ceglét hangja mai kérdése, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, bár úgyis föltehetnénk lassan, hogy paranormális jelenséget várunk, amit gyerekekhez köthető. Mindenféle érdekes sztorit hallottunk, és fogunk is még hallani. 0635 92 92 5-ös, még egyszer elmondom, hogy nem először foglalkozunk ezzel a témával. Bent maradt és új üzenetekkel megy tovább a második adás ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy lássuk az üzeneteket, Robi írja nekünk. Unokaöcsém lehetett vagy 8 hónapos, átmentünk hozzájuk beszélgetni, játszani. Beszélgettem az anyukával, és mondtam egy mondatot, amiben benne volt az a szó, hogy instabil. A 8 hónapos gyerek tisztán és érthetően elismételte utánam a szót, mi meg csak néztünk egymásra az anyjával, hiszen még csak gügyögni tudott a baba. Egyébként elég későn kezdett el beszélni, azt is viszonylag rosszul, sokáig logopédushoz járt. Az meglepő, hogyha tényleg így történt. Kimondta ezt a szót teljes, és nem is egy könnyű szó ráadásul. Minden esetre ez egy érdekes történet, és gyerek szájából érkezett ez a meglepő dolog is. Anett írja nekünk, hogy ismerős gyereke, évek óta mentek a sztorik, hogy szellemeket lát a lakásukban. Én abszolút szkeptikus vagyok, de azért kicsit para volt, amikor kicsit elbeszélgettem vele, kb. 4-5 éves lehetett akkor. Én mondtam neki, hogy szellemek nincsenek, erre majdnem lekiabált, hogy de, mert szokta hallani őket, ilyen hangot adnak, hogy zzzz. Elmesélte, hogy miket szokott látni, például, hogy a szekrényükben szokott látni egy véres kezet, csak néztem és pislogtam, mint hal a szatyorban. Egyébként egy időben ez a dolog odáig fajult, hogy már a saját szobájába sem mert bemenni, csak azután, hogy elhívtak egy szakembert, aki megállapította, hogy ott bizony egy átjáró van, amit aztán be is zárt. Hát ez megint csak elég para, és elég para normális. Itt van még Zsani üzenete, ez is nagyon durva lesz. A lakás, ahová költöztünk, egy szektás nénié volt, a falon fura emberábrázolások és krikszkrakszok voltak, csak fotókon láttuk, mikor oda mentünk, már felül voltak messzelve. A kislányunk másfél éves volt, mikor egyik este nem tudta abbahagyni a gügyögést, vagy egy órán át. Mikor behoztuk magunkhoz a szobába, mutatott az ajtó fölé, és torka szakadtából elkezdett 3-4 percig gurgulázva nevetni, de kb. Nem tudta abbahagyni. Elég para volt, a néni abban a szobában halt meg, mint kiderült, szintén később. Hát ez megint csak elég durva. Vissza a normál világba és a vicces sztorikhoz, itt van Edith üzenete. Kitörölhetem a feneked? A párom 5 éves kislánya tette fel ezt a kérdést nekem. Egyébként ez olyan dolog, hogy biztos, hogy nagyon belsőséges kapcsolat alakulna ki az ember és a párja gyereke között, de azt hiszem, hogy itt a nemleges válasz a helyes. Két gyerekünk van, amikor kicsik voltak, a legdurvább élmény az volt, hogy jellemzően 1-2 éves korukig, amikor szembe ülsz velük, esznek, vagy gagyognak, vagy beszélgetnek. Csak nem veled, hanem elnéznek a vállad mellett, a mennyezetre, a sarokba, na az hú. Hát igen. De aztán lehet, hogy csak figyelnek mindenre. Én simán azt tudnám gondolni, hogy mindenfelé nézelődnek, és miért ne nézhetnének melléd is néha. Szóval szerintem ez nem para. Nézzük a záró üzenetet, legalábbis ami ezt a blokkot illeti. Azt mondja a kedves gyermek, hogy anya, te és Mbappé nagyon hiányoztatok ma nekem az oviban. Tökéletes üzenet egy gyerekszájjal foglalkozó műsorba, ami nem sokára folytatódik, néhány zenem után jön vissza a Ceglét hangja.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-5-ön, kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Továbbra is ez a kérdésünk, és már nem csak a második órában, hanem második alkalommal is foglalkozunk ezzel, tehát már összesen a negyedik órában, hogy ezzel foglalkozunk. A lényeg az, hogy rengeteg válaszunk van, de még ön is elküldheti, hogyha siet a 0635-925-925-ös SMS számra, és most jönnek azok az üzenetek, amik már megérkeztek. Zümi írja nekünk, hogy a városunkban volt egy 50 év körüli pasi, aki mindig gitározott és énekelt a belvárosban, az utcán, és pénzt adtak neki az emberek. Kb. 3 éves lehettem, anyukámmal arra sétáltunk, és hiába kértem, nem adott neki pénzt. Én teljesen felháborodva közöltem vele, hogy jól van, anya, majd ha te is itt fogsz gitározni a Kossuth utcában, én sem fogok adni egy fillért sem. Azóta is emlegetjük néha. Edina pedig ezeket küldte, kettő sztoria is van, az aranyosabbik. 4 éves idegen kislány kérdezte, hogy van egy gyerekem, mondom nincs, de képzeld, van egy aranyos cicám. Válasz? Hát szerintem az neked nem elég. A kevésbé aranyos sztori, MÁV átszállás, valami lepusztult településen, 3 éves forma jön szembe, és rámordít, hogy takarodjál már. Hát igen. Sajnos azt viszont tapasztalom én is, hogy sok kisgyerek nagyon hamar kezd el káromkodni, meg olyan hangnemet megütni, amit nem kellene. Hogy ez most nevelési probléma, vagy társadalmi probléma, azt nem tudom, minden esetre probléma, ez biztos. Ildi üzenete a következő. Játszótéren volt egy bandánk, még a lányom kicsi volt. Nála pár évvel nagyobb kislány odajött, és azt mondta, bárcsak lenne egy kistesom, aminek te vagy az anyukája, és apa az apukája. Sokkot kaptam. Miért gondolod így? Kérdeztem tőle. Ja, csak apa mondta, hogy mondjam ezt neked. Hát ez egy furcsa, de lehet, hogy működő ismerkedési technika. Minden esetre nem tudjuk meg, mi lett a sztori vége, lett-e kistesó, vagy ilyesmi, persze csak viccelek. Hajni írta a következő üzenetet. Szomszédom kislánya az előző lakásunkban nem szeretett a szobájában lenni. Amikor rákérdeztek, hogy miért nem maradt bent, azt mondta, hogy bent a néni mindig néz. Hívtak valami spiri hókuszpókot, nőt, aki elűzte, vagy mit csinált az idős nő szellemével. Amikor ment ki a lakásból, a bejárati ajtóból a hálószobában nézett, és azt mondta, hogy ott ül egy idős férfi is az ágyon, azt is elűzte. A kislány aztán pár nappal később egyszer csak azt mondta az anyjának, hogy anyu, a bácsi is elment. Nem hiszek az ilyen spirituális, paranormális sztoriknak, de ez így egy az egyben azért nekem is megdöbbentő volt. Főleg, hogyha úgy tűnik, hogy ez alapján működött is. Igen, hát ezek mindig érdekesek, úgyhogy fura, és minden esetre nem lehet biztosan tudni a megoldást, hogy tényleg így van-e, hogy nincs így, szerintem nincs exakt válaszunk erre. És nézzünk még egyet, ezt a sztorit a mamámon kívül már mindenkitől hallottam, azóta is emlegetik. Anyu csinálta a jogsit, én 6 éves lehettem, apu szüleinél voltunk. Mamám elkezdett érdeklődni az oktató felől, én csak ültem a szőnyegen, játszottam és hallgattam őket. Egyszer csak a mamám megkérdezte, hogy fiatal-e az oktató. Én kapásból rávágtam, hogy még jól is néz ki. Ismertem, volt, hogy oviból hazavittek a papámhoz. Mamám ezen totál kiakadt, mert anyának idősebb oktató kéne, mert a fiatal beleviszi a rosszba. Én csípőretett kézzel odaálltam a mama elé, és annyit mondtam neki, hogy jaj, mama, ne játsz már az apácát, te is megnézed a jó pasikat. Mamám sírva kiment, én meg, mint aki jól végezte a dolgát, visszaültem játszani. Fun fact, én is ennél az oktatónál tanultam vezetni egyébként. Na, ez egy nagyon jó sztori, és nagyon szépen köszönjük. Kár, hogy név nem jött hozzá, de nekünk az nem is kell, hogy bekerüljön műsorba. Minden esetre most elmegyünk zenélni egy kicsit, és az utolsó üzenetekkel hamarosan visszatér a Ceglét hangja.
1: Ceglét

0: Elérkeztünk, kedves hallgatók, az utolsó üzenetekhez, ami legalábbis ezt a témát illeti. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ha valaki mégse férne bele, ne lepődjön meg. Volt már rá példa, hogy csináltunk olyan adást, amikor 4 kérdés is elhangzott egy adáson belül, és minden kimaradt üzenetet bepótoltunk, hogyha most is maradna ki valaki, akkor lesz egy ilyen hamarosan ismét, és akkor elhangzik majd minden válasz, úgyhogy tessék fülelni, és tessék mindig a ceglét hangjával tartani. Itt van Gergő üzenete: mama meg a papa vigyáztak rám, amíg anyuék dolgoztak. Mamának gyönyörű virágos kertje volt, én 4 év körül lehettem. Szokásom volt letépkedni a virágok szirmait, de a mama sose látta, hogy én voltam. Ha megkérdezte, én mindig a szomszéd bácsira fogtam, később öcsémék is, még akkor is Imre bácsi volt mindenért a tettes, amikor már nem laktunk ott. Egyik nap észrevette, hogy a virágokat én tépkedem, kijött és rácsapott a hátsomra. Sírva annyit mondtam neki: te fekete lelkű vén boszorkány. Anyuik arra jöttek haza, hogy én sírok, mert a mama megbüntetett. Sír a mama, mert megütött, és beszóltam neki, és a papának potyognak a könnyei a nevetéstől. Egyébként ez egy tényleg nagyon a műsorunkba illő történet. Nagyon szépen köszönjük. Van még üzenetünk, név nélkül ugyan, de olvasom is. Apukám mesélte, hogy olyan 5 éves koromban gyakran vitt magával uszodába. Itt már a bejáratnál láttam egy magas, nagy darab csávót, akit már akkor is megjegyeztem neki, hogy nézd, milyen izmos a bácsi. Indulás előtt tusolásnál ő az egyik kabinra mutatott, és azt mondta: kezdjek el letusolni, ott lesz a mellettem lévőben, de azt nem, hogy melyik mellettem lévőben. Amikor áthajoltam volna, hogy végeztem, akkor nagyon nem találtam el a kabint, ahol apukám tusolt, hanem a bejáratnál látott nagy darab csávó volt ott. Hangosan felhívtam apa figyelmét, hogy apa, nézd, milyen kicsi kukija van a bácsinak. Köszönjük szépen, ez is remek történet. Nem nekem mondták, hanem én mondtam a szüleimnek kisgyerekként. Meretten bámultam, majd részletezve elmeséltem nekik, hogy kik voltak előttük a szüleim. Akkoriban sokszor átrohantam a gyerekszobán, az ő szobájukba, és ehhez el kellett szaladnom a bejárati ajtó előtt, ahol mindig piros, világító szemű alakot vagy csontvázat láttam. Egyszer csak úgy a semmiből leszakadt egy polc a konyhaszekrényben a délután folyamán. A nagyszüleim lakása volt ez korábban, akik mindketten egy hónap különbséggel lettek öngyilkosok, bár nem ott. Szerintem onnan maradtak ilyen rossz energiák. Ezt Erik küldte nekünk, köszönjük szépen ezt is. A szüleim mesélték, hogy sokszor néztem a szekrényt, és mondtam többször is, hogy nagyon kedves bácsi van benne, mindig mosolyog. Talán 1,5-2 éves lehettem, ezt pedig Renitől kaptuk. Hát azért nem mondom, hogy nem futkos a hideg a hátam, amikor ilyeneket olvasunk. Én sem tudom azt mondani, hogy hiszek ebben, de azt sem tudom mondani, hogy nem hiszek benne. De erről már volt szó. És akkor zárjuk egy igazi kegyelem döféssel. Az éppen hiszt is 4 évesen mondta: majd akkor hagyom abba a sírást, ha meghalsz. Bubi néven írta alá a kedves üzenet küldő az üzenetét. Köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmet és a rengeteg remek üzenetet. Ha valaki nem fért volna bele, ne aggódjon, valamilyen úton, módon még sorra kerül majd ez a kérdés a ceglét hangja történetében, ha más nem egy ilyen vegyes vágott adásban. Holnap új témával jelentkezünk, de érdemes lesz akkor is velünk tartani, és maradjanak addig is a Cegléd Rádióval. Vörös Nenni búcsúzik, visz hallgat!
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Dunától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötét, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6-ig, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Azonnal mutatom, hogy mivel indul a jó reggelt.

0: maradjanak vele, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, folytatódtak a légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a mobilitásfejlesztési igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Évvégéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett, kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások Oroszország és Ukrajna között. A múlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területeken a légvédelem. Ez alatt Moszkva több helyen ukrán hajókat lőtt, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Volodymyr Zelenszky szerint kritikus mértékűek az ukrán kikötők elleni támadások, és több nyugati segítségre van szükség. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg. Egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A mentális problémákkal küzdő támadót lelőtték a rendőrök.
2: Az időjárásról.
3: Napos idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz. Hasonló időre kell számítani itthon a következő napokban is.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiát holduzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a reggeli műszakot a kiváló dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, na és persze a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információt első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemé térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenceivel, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakul a kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén. Megerősödik az északnyugati szél, kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, néhol akár viharos széllökésekre is. A front előtt még 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: Jó reggelt, Ceglék!

0: Itt a 92-től a Cegléd Rádióban a Jó Reggel Ceglédet a legfrissebb információkkal folytatjuk, utána persze visszatérek majd a kitűnő közös ismerősökkel, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, folytatódtak a légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Évvégéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett, kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások Oroszország és Ukrajna között. A múlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területeken a légvédelem.

0: Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz. Hasonló időre kell számítani itthon a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, a műsorvezető, folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt Ceglédet!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárcegléd.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkedésre.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. A hírek után azonnal Olivia Dean énekli el nekünk Man I Need című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
8: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
10: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Újra iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Washington szerint a műveletre azért van szükség, mert a perzsa állam továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és az amerikai csapatokat is támadja a térségben. Teherán közölte, hogy 2 halálos áldozata van a bombázásoknak, valamint bejelentette, hogy ellencsapásokkal válaszol az amerikai támadásokra. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Az elmúlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területen a légvédelem. Ez alatt Moszkva több helyen ukrán hajókat lőtt, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Volodymyr Zelenszkij szerint kritikus mértékűek az ukrán kikötők elleni támadások. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese filmrendező. Az olasz kormány jelenleg azt a római palotát keresi, ahol megfelelő módon tudják tárolni és kiállítani a hagyatékot. A 83 éves Amerikában élő szicíliai származású művész a közelmúltban fogadta el az Olasz Akadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke.
9: Az időjárásról.
10: Napos idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
4: A Cegléd.

0: minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet egyrészt folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival, másrészt pedig a lapszemlével, úgyhogy maradjanak velem ezért is.
0: Ceglédrádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Fontos mérföldkőhöz érkezett az ország kedvenc sztárpárja, a séf és gyönyörű felesége, az első házassági évfordulójukat ünneplik. Krausz Gábort és Krausz Mikes Annát, az együtt megélt pillanatok, csak még közelebb hozta őket egymáshoz, megteremtve köztük azt a ritka csodás összhangot, melynek köszönhetően bátran tervezhetik a jövőt. Ha a házasságunkra gondolok, nekem elsőre a fejlődés szó jut róla az eszembe. Nagyon érdekes folyamat ez, hiszen amióta kimondtuk egymásnak az igent, minden téren rengeteget léptünk előre. Nehéz ezt pontosan szavakba önteni, de azt vettem észre, hogy a kapcsolatunk évről évre mélyebb és tartalmasabb lesz. Egy érzelmileg gazdag és intenzív időszak áll mögöttünk. Nyilván nem kell papír ahhoz, hogy szeressük egymást, ám a házasság mégis új szintre emelte a kapcsolatunkat, mert ott van mögött egy olyan kimondatlan szövetség, ami mindent sokkal mélyebbé tesz, és ami azt jelenti, hogy nálunk nincs B-opció, kezdte Krausz Gábor felesége az egyik magazinnak. A köztük lévő összhang a távlati céljaikon is meglátszik, sőt, a kulisszák mögött már valami olyanra készülnek, ami egy teljesen új fejezetet nyit az életükben. Úgy gondolom, hogy túl azon, hogy a kapcsolatunk megerősödött, itt már a jövővel kapcsolatos terveinket is sokkal jobban átgondoljuk. Az életünket teljes mértékben együtt tervezzük, és egyre több olyan döntést hozunk, ami már nem csak a következő napokra, hanem a közép és hosszú távú jövőnkre vonatkozik. Nem titok, például most éppen egy telket megyünk megnézni, hamarosan szeretnénk ugyanis egy nagyobb családi házba költözni, újságolta Krausz Gábor. Sokan tapasztalják, hogy az esküvő után gyakran derülnek olyan új tulajdonságai vagy szokásai a másiknak, amikből később viták adódnak. Amikor arról kérdeztük a sztárpárt, hogy náluk is eljött-e valami zavaró dolog, amit nehezebben viselnek a másikban, Gábor azonnal rávágta a választ, egyáltalán nincs ilyen, mondta határozottan. Anna rögtön tovább fűzte a gondolatot, az én szememben sincs olyan kizáró tényező, amire azt mondanám, hogyha nem változtat rajta azonnal, akkor zátonyra fut a kapcsolatunk Gáborral. Nyilván vannak helyzetek, amiket én másként oldanék meg, de teljes mértékben tiszteletben tartom azt, ahogyan ő működik. Szerencsére ez oda-vissza igaz, ő is pontosan olyannak szeret engem, amilyen vagyok. Bár a személyiségük teljesen különbözik, ez nem, hogy eltávolította volna, hanem még közelebb hozta őket egymáshoz. Az eltérő tulajdonságaik révén tökéletesen kiegészítik egymást, a kapcsolatuk közben pedig rengeteget tanultak is a másiktól, ami által mindketten csak többek lettek. Gáborhoz képest én sokkal szabálykövetőbb, mondhatni, kockább vagyok, persze a szó legpozitívabb értelmében. Alapvetően jellemző rám az akkurátusság és a precizitás, ám a férjem mellett megtanultam egy kicsit lazábban venni az életet, elengedni a felesleges görcsösséget, mondta a nevetve Anna, hogy miket mondtak még, ez kiderül a borsonline.hu felületről.
0: Jó reggelt, Cegléd!
2: Not tryna be in there, not tryna be cool, just tryna be in this, tell me how you do.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: A lapszemlét azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a nemzetisport.hu oldallal. Sérülése miatt az idény első 5 bajnokiját ki kellett hagyni a Nagy Zsoltnak, ám a Ferencváros ellen visszatért, és úgy véli, a forduló rangadóján a döntetlenre rászorgált volna a Puskás Akadémia. A 38-szoros válogatott labdarúgó 2007-ben került fel csútra, reméli, sikerül emlékezetesíteni a jövőre esedékes 20 éves jubileumot. Ez megfelelő alapot jelentett, hogy Babó Levent irányításával jó irányba halad a csapat. A 33 esztendős futballistát a lesz címén meg nem adott góljukról is kérdeztük, írja a portál. Nagy Zsolt azt mondta, a magam részéről Nabi Keitát tartom annyira jó futballistának, hogy kijelentsem, abban a helyzetben meg akarta játszani a labdát, vagyis a gólt meg kellett volna adni. Az első fél időben lefutballozott bennünket a Ferencváros, de a szünet utáni teljesítményünkért megérdemeltünk volna egy pontot. Hogy Nagy Zsolt mit mondott még, ez is kiderül a portálról. Kitűnően kezdte az idén Korbu Máriusz, a Ferencváros eddigi tétmérkőzésein kezdő volt, és 3 gólt szerzett. A 24 éves középpályás élvezi a Borbé Balázs által megálmodott futballt. A nyáron játékrendszert váltottunk, és nekem sokkal jobban fekszik, amikor 4 védővel játszunk. A vezetőedzőtől sok hasznos tanácsot kaptam, érzem, hogy minden nap fejlődök, élvezem a közös munkát, nyilatkozta ő. Korbu a Székelyföld labdarúgó akadémián nevelkedett, 2019-ben mindössze 17 évesen mutatkozott be a Csíkszered a felnőtt csapatában, egy évvel később a Puskás Akadémiához szerződött, aztán 2024 nyarán a ciprusi Apoelhez, idén január óta pedig az FTC labdarúgója. A lapnak azt mondta, örül, hogy az Európa Ligában a Milán is a Fradi ellenfelei közt lesz. Ráadásul a nagypapám és édesapám is kedveli a klubot, nyilatkozta tehát Korbu Máriusz, és hogy mit mondott még, ez is kiderül a sportoldalról. A Konferencia Liga búcsú után bajnoki győzelemmel javított a Rapid Wien, amely 4 forduló után 100%-os mérleggel első az osztrák élvonalban. Nagyon megfogott bennünket a KL kiesés a Harc ellen, főleg azért, ahogyan történt, mondta a Nemzeti Sportnak Bolla Bendegúz. Mentálisan és erőlétileg is nagyon lent voltam utána a futballban, viszont 3-4 naponta jön az újabb meccs, és egy értékes győzelemmel megmutattuk, milyen csapat vagyunk. A 27 éves magyar légiós szerződéséből már csak egy év van hátra. Hamarosan fontos döntés előtt állhat, Bécsben pedig alig, hanem az ő sorsa lesz az egyik legérdekesebb kérdés a következő hetekben, hónapokban. Biztosan meghatározó döntés lesz a pályafutásomban, hogy hosszabbítok-e, vagy más irányba indulok, mégsem izgulok miatta, már csak azért sem, mert remekül érzem magam Bécsben. Vele is foglalkozik, meg a Rapid Winnel is a nemzetisport.hu oldal, és az újságformátum is, no meg nem csak labdarúgás téma az oldalon, hanem sok más sportággal is foglalkoznak az újságírók. Mi meg a zenékkel foglalkozunk, ezeket játsszuk a folytatásban is, maradjanak velünk!
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Számok jönnek, kedves hallgatók, utána a friss infók, majd én vissza a dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Na, milyen volt a nyaralás?
6: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Újra iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Washington szerint a műveletre azért van szükség, mert a perzsa állam továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és az amerikai csapatokat is támadja a térségben. Teherán közölte, hogy 2 halálos áldozata van a bombázásoknak, valamint bejelentette, hogy ellencsapásokkal válaszol az amerikai támadásokra. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Az elmúlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területen a légvédelem. Ez alatt Moszkva több helyen ukrán hajókat lőtt, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Volodymyr Zelenszkij szerint kritikus mértékűek az ukrán kikötők elleni támadások. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese filmrendező. Az olasz kormány jelenleg azt a római palotát keresi, ahol megfelelő módon tudják tárolni és kiállítani a hagyatékot. A 83 éves Amerikában élő szicíliai származású művész a közelmúltban fogadta el az Olasz Akadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnök.

kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, nem sokára programokat ajánlok, és szólok az időjárásról is, tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy-sztájliszt. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenceivel, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, néhol akár viharos széllökésekre is. A front előtt még 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, délen-délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: Jó reggelt, Ceglédi!

0: És mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Hírek után azon a Kamrad érkezik hozzá, még pedig a You Feel Like Summer című dallal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, folytatódtak a légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Ezentúl attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon bűncselekményből származhatott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. A lipcsei repülőtér elleni merénylet kísérlet körülményeiről tárgyalnak ma az EU és a NATO vezetői. A német belügyminisztérium Oroszországot tette felelőssé. Az augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónnal megkísérelt akcióért. A berlini vezetés közölte, hogy bezárja a bonni orosz konzulátust és a berlini orosz házat, valamint szigorítják az orosz állampolgárok beléptetését Németországba. Moszkva szerint ez csak ürügy az orosz ellenes lépésekhez. Folytatódtak a légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Tegnap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem, miközben Moszkva hajókat lőtt a Fekete-tengeren. Megtámadtak egy katonai bázist is Odessa megyében. Éjszaka is folytatódtak az amerikai bombázások iráni célpontok ellen. Irán Bárasszúr rakétákkal és drónokkal támadta a térségben lévő amerikai támaszpontokat. Washington azzal magyarázta a bombázásokat, hogy Irán továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat. Még nincs késő, hogy a pusztítás helyett a teremtett világ védelméért dolgozzon az emberiség. Ezt mondta 14. Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján. A katolikus egyházfő valódi környezetvédelmi fordulatot sürgetett, hangsúlyozva, hogy az egyén és a közösség egyaránt felelős a világ eredeti összhangjának megóvásáért. A Teremtésvédelem világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be. összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani.
3: Az időjárásról.
7: Napos idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, nyugaton zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: Közlekedési információ.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Nyerünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk kiváló slágerekkel, nem sokára pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok, ezért is tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Győztes csapaton nem áltoztas, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, motója, hogy miért, ez nem sokára kiderül. Kos, ma azzal tudsz a leghatékonyabb lenni, ha gyakorlatilag gondolkodsz, és nem adsz teret az érzelmeidnek még egy olyan esetben sem, amikor érzed, hogy nyilvánvalóan ellened irányú valakinek a tevékenysége. Persze ez nem azt jelenti, hogy később ne térnél vissza erre a dologra. Jön még kutyára dír. Mika, ma ne hagyd, hogy elragadjanak az érzelmeid, és emiatt ne tudj koncentrálni azokra a feladatokra, melyek előtted állnak és nem tűrnek halasztást. Bár napközben történhet veled olyasmi, ami kibillent a nyugalmadból, mégis most akkor viselkedsz profin, ha félreteszed ezeket a dolgokat későbbre, persze ami késik, nem múlik. Ikrek, az erő és energia, amely ma benne dolgozik, sok mindenre képessé tesz, és neked irányítanod kell, különben előfordulhat, hogy szétforgácsolódsz. Ne kezdj bele egyszerre túl sok mindenbe, haladj szisztematikusan fontossági sorrendben. Nyugi, időben minden a helyére kerül, és ha mégsem, akkor még mindig vannak más lehetőségek is. Rák. Előfordulhat ma, hogy valakiben csalódnod kell, mivel azt látod, hogy nem egészen úgy áll hozzá közös dolgaitokhoz, mint remélted. Ha így van, próbáld látható érzelmek nélkül kezelni a kérdést, nem kell feszültségekkel terhelni ezt az amúgy is kényes időszakot az életedben. Tegyél meg most mindent, hogy a légkör nyugodt maradjon, akár még kompromisszumok árán is. Oroszlán. Ma erősnek, célra törőnek és türelmesnek is kell lenned, mivel több olyan szituáció is kialakulhat körülötted, melyben úgy érezheted, hogy akadályozni próbálnak, vagy arra törekednek, hogy elégedj meg kevesebbel, mint szeretnél. Ha nem nagyon muszáj, ne engedj az általad megszabott minimumból, de arra számíts, hogy azért még neked sem sikerülhet minden tökéletesen. Szűz. Ma megsebezheti a lelkedet egy mondat, vagy valakinek a viselkedése, de nem szabad, hogy mindezt engedd szétáradni önmagadban. Légy kemény, és próbálj túllépni a sérelmeken, kezelt helyén a dolgokat, és igyekezz minél kevésbé reagálni. Összpontosíts a feladataira, mindezt feldolgozni ráérsz később is. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
1: Reklámot hallottam.
3: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-től a Cegléd Rádióban. Mérleg, majd nem várt helyről kaphatod meg azt a támogatást, amely segít túljutni egy nehéz feladaton, így a napod valószínűleg sokkal jobban sikerül, mint ahogy erre előzőleg számítottál. Mindez pedig egy friss ismerettség, vagy egy ígéretes új viszony is társulhat, melynek távlatai ma még szinte beláthatatlanok. Skorpió, ma légy rugalmas és befogadó, hallgass a környezetedre, figyelj oda arra, amit mások mondanak neked. Ha valaki megosztaná veled gondját, bánatát, netán az ötleteit, hallgass végig és hagyj, hogy ennek nyomán az inspiráció elkezdjen dolgozni az agyadban. Ezekből ma megszülethet ugyanis egy nagyon fontos ötlet, elképzelés, melynek még sokszor vetett hasznát a jövőben. Nyilas, ma ragaszkodj a tervedhez és ne hagyd, hogy a gondolataid elkalandozzanak, vagy hogy eltérítsenek az eredeti feladatlistától. A nap folyamán ugyanis számos kísértésnek leszel kitéve, és ezek némelyike elviheti az események folyamát egy olyan irányba, onnan nehéz lesz újra visszatalálnod. Bak, ma legbelül olyan leszel, mint egy kitörni készülő vulkán. Így ha valaki ma keresztbe tesz neked, akadályoz, és főleg, ha megpróbál gonoszkodni, az nem tudja, mit kockáztat. Igyekezd hátkordában tartani a benned szunnyadó erőt, különben körülötted kő kövön nem marad. Vízöntő, a mai napod jelszava legyen a hatékonyság. Ha valamit el akarsz érni, ha egy munkát el akarsz végezni, akkor ne hagyd, hogy eltereljék a figyelmedet, akadályozzanak. Több kísérlet is lesz a nap folyamán, hogy eltérítsenek az eredeti célodtól, de neked ezekkel nem kell törődnöd. Eljön hamarosan annak is az ideje, de most tartsd az irányt. És végül halak, ne ma legyen az a nap, amikor improvizálni kezdesz, és új, eddig még ki nem próbált dolgokat akarsz megvalósítani. Megvan a terved, megvan a módszered, melyet már begyakoroltál, ne most kezdj újításokba. Nyomd le profin a listádat, és tartsd célra, minden más most mellékes. Ezt üzenték már a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, itt a 92-ön a Cegléd Rádióban a legfrissebb infókkal folytatjuk, azután pedig újra szólnak majd a kiváló slágerek, a Ceglédiek kedvencei, maradjanak ezért is velem.
1: Cegléd Rádió 92-5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, folytatódtak a légicsapások Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Ezentúl attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon bűncselekményből származhatott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. A lipcsei repülőtér elleni merénylet kísérlet körülményeiről tárgyalnak ma az EU és a NATO vezetői. A német belügyminisztérium Oroszországot tette felelőssé az augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónnal megkísérelt akcióért. A berlini vezetés közölte, hogy bezárja a bonni orosz konzulátust és a berlini orosz házat, valamint szigorítják az orosz állampolgárok beléptetését Németországba. Moszkva szerint ez csak ürügy az orosz ellenes lépésekhez. Folytatódtak a légicsapások Oroszország és Ukrajna között. Tegnap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem, miközben Moszkva hajókat lőtt a Fekete-tengeren. Megtámadtak egy katonai bázist is Odessa megyében. Éjszaka is folytatódtak az amerikai bombázások iráni célpontok ellen. Irán Bárasszúr rakétákkal és drónokkal támadta a térségben lévő amerikai támaszpontokat. Washington azzal magyarázta a bombázásokat, hogy Irán továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat. Még nincs késő, hogy a pusztítás helyett a teremtett világ védelméért dolgozzon az emberiség. Ezt mondta 14. Leó pápa a Teremtés Védelem Világnapján. A katolikus egyházfő valódi környezetvédelmi fordulatot sürgetett, hangsúlyozva, hogy az egyén és a közösség egyaránt felelős a világ eredeti összhangjának megóvásáért. A Teremtés Védelem Világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be. Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani.
1: Az időjárásról.
2: Napos idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, nyugaton zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. A reklámok után folytatjuk nem csak dalokkal, hanem programajánlóval is, szólok majd az időjárásról is, ezért is füleljenek rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 20:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól délig várjuk Önöket.

0: Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két buszmegálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa. Gabainé Optika.
1: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
1: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Reklámot hallottak.
6: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagykoncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalán.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenceivel, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakul a kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén. Megerősödik az északnyugati szél, kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, néhol akár viharos széllökésekre is. A front előtt még 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső Kőrösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Budapestre érkezik az európai tanácselnöke, csalókra figyelmeztet az adóhivatal. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Európai körútján ma Budapestre érkezik az európai tanácselnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkely szerinti eljárást, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter mindenről Budapesten egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz-szel a KDNP, ezt mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádióban. Juhász Hajnalka a kereszténydemokraták megújulásáról szólva úgy fogalmazott. Annak része az is, hogy egy politikus elismeri hibáit és bocsánatot kér. Ezt ő megtette a választások után. A frakcióvezető arról is beszélt, hogy szerinte a KDNP-s politikusoknak nincs félnivalójuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájától. Rajnerem János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Mostantól minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen az elvégzett munkáért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani. Sérültekről nem tudni, a baleset körülményeit vizsgálják.
3: Az időjárásról.
8: Napos idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
3: Közlekedési információk.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. I will always remember.

0: nyerünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel. Maradjanak velem ezért is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatók, egy tegnapi beszélgetéssel folytatjuk azonnal itt a 92-tön, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
7: Kedves hallgatóink, tehát ez már iskola kezdési sorozatunk egyik jeles része lesz, ami most következik itt a Cegléd Rádióban, és ahogy is említettem már, a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola igazgatója, Sági Anikó a vendégem itt a Cegléd Rádióban. Nagy szeretettel köszöntelek, hát becsöngettek olyannyira, hogy ezt a felvételt egyébként a tanév első napjának első órájában rögzítjük tulajdonképpen, amikor igazából az iskolában lenne a helyed. De most azért itt is nagyon fontos szerepet töltesz be. Szervusz!
8: Szeretettel köszöntelek én is, Gábor, és a kedves rádióhallgatókat is. Bizonyám akár osztályteremben is lehetnék, vagy gyerekekhez is szólhatnék, de itt vagyok. És nagyon örülök, hogy megkezdődött az év.
7: Bizony, azért várják is ezt a pedagógusok, ugye? Tehát,
8: ez egy perverzió nálunk, tehát igen. Már egy idő után hiányzik az a zajszennyezés, ami körül lesz bennünket. Kíváncsiak vagyunk a gyerekekre, mennyit nőttek, hogyan alakult a helyzetük.
7: És persze az újakra is.
8: Az újakra is,
7: igen. Hát így van, ezt tudom, én kétoldali pedagógus gyerek vagyok, és pontosan tudom, hogy nem szeptember 1-én mennek be először a pedagógusok az iskolába, hanem bizony már a munka hamarabb megkezdődik, tehát tulajdonképpen a nyár sem csak a felhőtlen pihenéssel telik, hiszen már akkor is, főleg egy igazgató fejében már a fogaskerekek azért mozognak rendesen, hogy vajon hogyan kéne nekivágni az új tanévnek. Mennyiben lesz ez különlegesebb tanév esetleg, mint az eddigiek voltak? Lesznek-e olyan változások, amik jellemzőek, vagy megy szépen minden tovább a saját útján?
8: Hogyha pedagógiai értelembe vesszük, akkor természetesen nálunk is lesznek változások, hiszen új szelek fújnak szakmai téren nálunk. Kaptunk 14 pontot, amely szerint mi igazgatók választhatunk szabadon, hogy mi az, amit szeretnénk beépíteni, illetve milyen mértékben a mostani elvárásrend alapján. Az a jó, hogy nekünk a 14-ből 12 nagyon jól működött, és működik az iskolánkban.
7: Már
8: tehát
7: eddig is.
8: Nem kell túl sokat változtatnunk a pedagógiai programunkon, illetve a szervezeti szabályzatunkon. Igazság szerint, ami újdonság nálunk az az, hogy első-második osztályban bevezetjük mi is a 35 perces órákat, ami együtt jár azzal, hogy növekszik a gyerekeknek a szabad ideje, tehát hosszabb szünetek lesznek nálunk, 20-25 perces szünetek lesznek.
7: Hoppá, majdnem olyan hosszú, mint az óra.
8: Igen, és így technikailag a csengetéseket is tudjuk úgy csinálni, hogy ami alsósoknál a kicsengetés, az a felsősöknél a jelzőcsengetés, de ennek is egy kicsit utána kellett járni, mert nem kakukkolhatunk és csengethetünk, mert egy idő után egy kavalkád lesz, hogy melyik csengetés kinek szól.
7: Igen.
8: így a legegyszerűbb. Tehát ez az egyik újdonságunk, a másik pedig nagyon sok gyerek marad itt nálunk délutánra, és ők ebédelnek, tehát több mint 400 gyerek ebédel nálunk, és őket bizony be kell sorolni emberi léptékkel, ha lehet 12:30 és 2:30 között, és ez egy bővebb intervallummá vált a mi esetünkben.
7: Igen.
8: Mert hát majd egy órával sikerült megnövelnünk így az ebédeltetés mértékét, és az elsőseinknek beépítettük az órarendbe, tehát ők fix időpontban fognak minden nap ebédelni, ami a rendszerességhez, szoktatásnak egy alap lépcsője, én úgy gondolom. Úgyhogy egy kicsit még gyermekbarátabbak leszünk.
7: Igen. Kikkel nehezebb, az elsősökkel vagy a nyolcadikosokkal?
8: Nehéz kérdés. Az elsősöknél a beszoktatás fáradalmai viselik meg esetlegesen a tanítóinkat, hogy egy egységes rendszabályt hozzanak létre, ami jól működik az osztályukban.
7: Persze.
8: Nyolcadikosoknál pedig már a kamasz szellemmel kell megküzdenünk, akik mindenben kételkednek, mindenről van más véleményük.
7: Ugyan.
8: De ez nagyon helyes, hiszen az emberré válás, a felnőtté válásnak egy igen szép folyamata, és ezt nekünk úgy kell irányítani, hogyha lehet, akkor mindig jó irányba menjenek.
7: Persze,
8: és segíteni őket a változtatásban, választásban.
7: Hát ez fontos a nyolcadikosoknál, hiszen
8: hogy jó helyre menjenek.
7: Igen, hogy jó választást hozzanak meg ők is, hogy aztán ne bánják meg nyugdíjas korukban, hogy akkor valamikor rosszul döntöttek volna. Ebben is tudnak segíteni a pedagógusok. Így nyilván alapvetőleg meghatározza a ti léteteket az, hogy egy egyházi iskoláról van szó. Nyilván ez is azért fontos része a mindennapoknak.
8: Igen, nálunk bevett szokás, és benne van az úgynevezett pedagógiai programunkban a hittanóra, és katolikus iskola vagyunk, de ettől függetlenül református és evangélikus hittan is van iskolánkban.
7: Hiszen járnak ilyen gyerekek is oda,
8: van,
7: persze.
8: Tehát biztosítjuk azt, hogy egyrészt a saját vallásuknak megfelelő hittant tanulhassanak a gyerekek, illetve aki még nem döntött el, hiszen ne várjuk el egy gyermektől, és ne várjuk egy szülőtől, hogy eldöntse. A nevelés során kialakul az, hogy milyen irányba szeretnének menni, így ők döntik el, hogy melyik úton indulnak el.
7: Igen, és akkor rendszeresen részt vesznek, akár istentiszteleti alkalmakon és akár miséken?
8: Igen, szentmisék vannak osztályoknak, évfolyamoknak. Ez azt jelenti nálunk, hogy havonta körülbelül egy alkalom az, amikor az évfolyamok részt vesznek a szentmisén, ezt szépen követik egymást, így van, de ettől függetlenül rengeteg olyan programunk van, illetve minden programunkban megjelenik a hitre nevelés, akár egy októberfesten, akár egy adventi időszakban tartott vásáron. Tehát mindent megpróbálunk megragadni arra, hogy közelebb hozzuk a gyerekekhez, és hozzáteszem, és a szülőkhöz a hitet.
7: Fontos.
8: A hitet, a mi utunkat, hiszen hogyha hozzánk jelentkeztek, akkor vállalták azt, hogy támogatják a gyermekeiket, de mi támogatást adunk a szülőknek is ebben, hogy segíteni tudjanak.
7: Fontos az, hogy azért otthon is hasonló dolgokat kapjanak, mint az iskolában. Egy picit még a nyárra visszatekintve, a nyár általában ugye a festések, meszelések és hát egyéb más felújítások időszaka. Ez most mennyire volt sikeres?
8: Mi nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket 2 évvel ezelőtt, hiszen van egy 1890-es években épült, még a vadember fogadóhoz tartozó istáló épületünk, ahol három osztálytermünk van.
7: A Kossuth Ferenc utcai bejárat mellett.
8: Így van,
7: mellett,
8: azt láthatják ugye? A kedves hallgatók is, hogy ott nagy építkezés folyik, és bizonyám az feladta a leckét.
7: No, hisz.
8: Régi épületről beszélünk, nem volt alapja neki. Az elmúlt, mondhatom az 200 év összes építőanyaga felvonult, mind a falazatban, mind pedig a tetőszerkezetben. Tehát
7: hát ráfért már.
8: Bizony. Nagyon ráfért az, hogy felújítás kapjon, megerősítés kapjon, ez most már a vége felé jár. Nagyon remélem, hogy októberben ezt az épület részt is át tudjuk adni.
7: Mi lesz a funkciója?
8: 3 tantermünk lesz ott, egy kicsit zsúfoltan vagyunk, illetve eddig nem voltak ott mosdók. Most végre lesznek fiúknak, lányoknak,
7: fontos,
8: pedagógusoknak,
7: igen,
8: technikai személyzetnek mosdók, és természetesen ott lesz a technikaiak bázisa is, öltözőjük, és végre egy tágas irattárunk is lesz abban az épületben.
7: Aha.
8: Ez mellett ott van az udvarunk, az A udvar, ami most egy kicsit megállt az építkezés miatt. Lesz egy teljes mértékben felújított A udvarunk, rekordtámpályával, futópályával. amit már nagyon várnak gyerekek és testnevelők, és mi más szakos pedagógusok is, hiszen végre szünetekben a gyerekek ki tudják futni magukból a stresszt, sok-sok feszültséget. Valószínűleg az épület és az udvar egyszerre lesznek átadva, és hát rejtőzött egy nagy titok a föld mélyén, ugyanis Cegléd szennyvízhálózatának egy része a régi pályánk alatt haradt.
7: Hoppá!
8: És erre most került fény, és egy új szennyvízhálózat kiépítése is folyik, tehát ez pluszba jött még, ez a szükséges plusz, ami hát kell a felújításokhoz. Úgyhogy ezek már több éve folyó munkálatok, és természetesen mindig jön valami. A C-épületünk, amelyik a legfiatalabb épület, ez csak 1960-as, a panelkorszaknak a szüleménye, hát ott elindult
7: a régi hámánkató.
8: Így van, elindult a gázosodás folyamata, és szépen felpattogtak a járólapok, tehát oda új járólapokat kellett tennünk. Folyamatosan vannak felújítások, és örülünk, hogy mindig kapunk támogatást. Egyrészt a fenntartótól, de idén nagyon sok mindent köszönhetünk a szülőknek.
7: Igen, igen, nagyon fontos, hogy ők is ennek részesei legyenek. Úgy alapvetőleg technikailag rendben vagytok, tehát az oktatás technikai eszközökre gondolok természetesen.
8: Az oktatás technikai eszközök azok az elmúlt években felújításra kerültek, illetve teljesen új rendszert sikerült kiépítenünk. Minden tanteremben van projektor, illetve hangosítás, hangszórók, hangfalak, kinek milyen szükséglete volt, internet elérhetőség, és ez segíti a tanítási órák tervezését és levezetését.
7: Igen, na már a technikánál tartunk, technika van a gyerekeknél is, különösen a nagyobbaknál, azért már ott lapul az okostelefon általában a zsebben vagy a táskában, és ennek kezelése, hát a számukra nem gond, a pedagógus számára sokszor annál inkább. Ti milyen állásponton vagytok, mert lehet ezt teljesen tiltani, ki kell pakolni, kézbe se hozhatja az osztályt, ez az egyik módszer, a másik meg, hogy jó, legyen ott a telefon, de akkor használjuk fel az oktatáshoz, keresd meg Kosztolányi Dezső Ilona című versét, és akkor ezt fogjuk most elemezni. Például erre is lehet használni ezt az eszközt.
8: Teljesen jól sikerült kiépíteni ezt a rendszert is. Mi 8 órakor összeszedjük a mobiltelefonokat, és szépen megpihennek egy kis időre egy szekrényben, és a gyerekek attól függetlenül használják a modern technikát, de arra rendszeresített tableteket, illetve laptopokat használnak, amelyek mondhatom úgy, hogy tiszta gépek, tehát nincsenek rajta olyan játékok és olyan tartalmak, amelyeket hirtelen fel tud lapozni a gyermek, és a szabad idejét kitölti vele. Tehát az iskola biztosítja azokat az eszközöket, amelyeket tanítási órákon felhasználnak, és igen rendszeresen használják a gyerekek, illetve a pedagógusaink.
7: Igen. Létszámokat is említettél meg, hogy kis zsúfoltság van. Hány gyerek kezdi meg most a tanévet ott nálatok igazából?
8: 620 gyerekkel kezdjük meg az évet.
7: Látszik.
8: Az már úgy látszik. Mindez 24 osztályban, úgyhogy 12 alsós, 12 felsős osztályunk van, 12 napközis osztályunk indul délutánonként, hiszen majdnem minden alsósunk itt marad délutánra, és 2 tanulószobánk van felsősöknek. Hát, és említettem ezt a sok-sok ebédlő gyereket. Én örülök neki, hogy ennyien esznek nálunk, hiszen látjuk azt, hogy a gyerekek is egyre elfoglaltabbak délutánonként, és legalább melegebb éddel tudjuk elengedni őket a délutáni foglalkozásokra.
7: Az fontos. Pedagógus hiány van-e most nálatok, vagy rendben vagytok?
8: Hála Istennek nincs pedagógus hiány, és annyira csúnya mondat, de 100%-os a szakos ellátottságú.
7: Jaj, de jó.
8: Tehát minden tantárgyat szakos kolléga tanít, és mondhatom azt, hogy folyamatosan megújulunk, hiszen a nyugdíjba menő kollégák helyére azonnal jönnek új kollégák, és nagyon jók, és tele innovatív gondolattal, úgyhogy le a kalappal a pedagógusaink előtt.
7: Igen, ugye nagyon lelkesen érkeztél ide, most voltak az ilyen tanév megelőző értekezletek, találkozások, a többiek szemében is ezt a csillogást látod? A kollégák szemében?
8: Hát ahogy a szemükben néztem, azért láttam fáradtságot is a szemükben, nem fogok hazudni, mert mindenkinek azért otthon is vannak elfoglaltságai, időszülő kisgyerekek, de a várakozó pillantás volt bennük, és azt látom, hogy buzog bennük a munkakedv, most még nagyon, hiszen tele vannak ötletekkel. Tudjuk, hogy mire készülünk az év folyamán, és egy ötletbörze indul meg ezzel a szeptember elsőjével, hogy ki mivel lepi meg az osztályát, az osztály mivel lepi meg a szülőket. Igen. Úgyhogy most nagy a lelkesedés még.
7: Jaj, de jó, tartson ez ki egészen a tanév végéig legalább, úgyhogy majd ha bármiféle új hír érkezik onnan a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolából, annak nagyon szívesen helyt adunk itt a Cegléd Rádióban is, úgyhogy ha van valami, nyugodtan keres minket.
8: Köszönjük szépen.
7: Mert hát majd lesznek itt információk, akár a felújuló épület átadása kapcsán, vagy valami hasonló dolog történik, nagyon szívesen elmondjuk és nagy dobra verjük, mondhatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és akkor most visszaengedlek a munkahelyre, vissza a gyerekek és a pedagógus kollégák közé, és akkor nagyon szép, sikeres tanévet kívánok a Szentkeresztnek, Sági Anikónak. Köszönöm szépen.
8: Köszönöm szépen én is.

0: beszélgetés után és a Kavaszki meg a Vega felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt. Most folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána pedig újra a dalokkal, majd maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Budapestre érkezik az európai tanács elnöke, csalókra figyelmeztet az adóhivatal. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Európai körútján ma Budapestre érkezik az európai tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkely szerinti eljárást, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter mindenről Budapesten egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesszel a KDNP, ezt mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádióban. Juhász Hajnalka a kereszténydemokraták megújulásáról szólva úgy fogalmazott. Annak része az is, hogy egy politikus elismeri hibáit és bocsánatot kér. Ezt ő megtette a választások után. A frakcióvezető arról is beszélt, hogy szerinte a KDNP-s politikusoknak nincs félni valójuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájától. Rajnerem János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Mostantól minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen az elvégzett munkáért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani. Sérültekről nem tudni, a baleset körülményeit vizsgálják.
1: Az időjárásról.
2: Napos idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk mindjárt dalokkal, reklámok után persze. Aztán jó pár programot is ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe. Este 6-ig lehetünk együtt a mikrofonnál, Süveges András.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Budaházzal épül a ház.

0: Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak.
4: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
5: FM 95.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: hírek után azonnal Bruno Mars énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Budapestre érkezik az európai tanács elnöke. Robbanás történt az ausburgi főpályaudvar közelében. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Európai körútján ma Budapestre érkezik az európai tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán. A fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkely szerinti eljárást, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter mindenről Budapesten egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz-szel a KDNP, ezt mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádióban. Juhász Hajnalka a kereszténydemokraták megújulásáról szólva úgy fogalmazott: annak része az is, hogy egy politikus elismeri hibáit és bocsánatot kér. Ezt ő megtette a választások után. Alig változott a vendégek és a vendégészakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban, mint egy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon töltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Odesszában 8 ember, köztük egy gyerek is megsérült a mára virradóra végrehajtott újabb orosz légi csapásokban. Egy 24 szintes lakóház súlyosan megrongálódott, ezen kívül irodaépületekben, infrastruktúrális létesítményekben és két oktatási intézményben is károk keletkeztek. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két ember könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban pedig korlátozásokat vezettek be.
2: Az időjárásról.
8: Napos idő lesz majd, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttet és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival. Hamarosan pedig visszatérek, míg pedig a lapszemlével. Maradjanak velem.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Let's get down to business.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grill fesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: nem kell tovább félni. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy-sztájliszt. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a blik.hu oldalap folytatjuk a mai lapszemlét. Senkivel nem osztja meg élete legnagyobb fájdalmát Gábölgyi János. 78 éves színész július 31-én veszítette el imádott feleségét, Juditot, és azóta teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Nem beszél a gyászról és arról a szinte feldolgozhatatlan lelki megpróbáltatásról, amivel azóta küzd. Gábölgyi János és Judit kapcsolata mesébe élő volt. 55 esztendőt éltek együtt, szeretetben, harmóniában. A Kossuth a színész a tragédia óta nem nyilatkozott, ám indul a színházi évad meg annyi előadással, Gábölgyi János pedig több szerepben is látható a Pintér Béla társulat darabjaiban. Az már kiderült, hogy az évadnyitó társulati vacsorán érthetően nem vett részt. Talán Havas Erik volt az egyetlen, aki az utóbbi hetekben Gábölgyiről nyilatkozott egy vlogban, akkor ezt mondta. János nagyon szerette a feleségét, nyilván nem fogok családi titkokat elárulni, de János nagyon nehezen viselte az utóbbi heteket, hónapokat, remélem össze tudja szedni magát. A szavaiból érződik, aggódik a színészért, és így van ezzel a közvélemény is. A közönség évtizedek óta szereti Gábölgyi Jánost, és mindenki azért szorít, hogy legyen elég ereje ismét színpadra állni. Azt kérdeztétek tőlem, amikor felhívtatok, mit gondolok, hogyan fogja ezt János túlélni, talán úgy, ha minden nap vele lesz Judit. És ebben biztos vagyok, akkor egy picit az elhunyt szerettünk is túléli a halálát általunk, ezt már a régi barát és kolléga Farkasházi Tivadar mondta a lapnak közvetlenül azután, hogy Judit elhunyt. Farkasházi Tivadar nem csak Gábölgyi Jánossal ápolt jó barátságot, hanem Judittal is, miközben neki magának is egy személyes tragédiát kell feldolgoznia. Márciusban 56 közösen töltött év után veszítette el társát, a humorista imádott felesége Mimi hosszú súlyos betegséget követően néhány nappal a 78. születésnapja után hunyt el csendben, a családja körében. Hatalmas üresség van most bennem, nehezen kifejezhető az a fájdalom, amit érzek. Itt maradok, itt élek tovább Balatonfüreden, immár egyedül, mégis itt érzem hozzá magamat a legközelebb, de nem látom magam előtt, ahogyan továbbot tett akkor, fájdalmas vallomást Farkasházi Tivadar, aki júniusban is azt nyilatkozta, hogy nem találja a helyét a tragédia óta, sehol sem érzi magát igazán otthon. Vele és Gábölgyi Jánossal is foglalkozik természetesen a blik.hu oldal.
0: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu oldala. Big Daddy Laca, a Gangsta Zoli és a Kártel alapító tagja, aki több mint 3 évtizede hűséges a zenekar, az most egy másik esküt is tett. Feleségül vette párját, Zsófiát, aki 8 éve töretlenül kitart mellette. A rapper, aki a Kártel kemény szókimondó világában vált ismerté, most egy másik oldalát mutatta meg, amely tele van szeretettel és tisztelettel. Kolmár László, azaz Big Daddy Laca ritkán oszt meg magáról képeket, így a rajongók számára különleges pillanat volt, amikor bepillantást nyerhettek a rapper magánéletébe. A Kártel tagjaitól megszokott laza, vagány stílus helyett most egy romantikus, bensőséges pillanatot osztott meg a világgal, ami azonnal elnyerte a rajongói tetszését. A közösségi oldalán közzétett esküvői képsorozat gyorsan népszerűvé vált, és özönlöttek a gratulációk a rapperhez. A szokatlanul személyes posztban Big Daddy Laca megköszönte a jó kívánságokat, hozzátéve lehetetlen mindenkinek egyenként válaszolni, de hálás minden kedves üzenetért. A lap korábban beszámolt róla, mármint a Blik, hogy Gangsta Zoli is újra boldog párkapcsolatban él, ám a szerelmét igyekszik távol tartani a nyilvánosságtól. Elmondása szerint harmonikus és kötetlen kapcsolatban vannak, a párja pedig nem akarja megszabni neki, hogyan éljen, és a különleges helyzeteket is humorral kezeli. Különösen nagyra tartja a kedvesében, hogy nem próbálja meg kontrollálni, és akkor sem tesz neki szemrányást, ha egy hosszúra nyúlt éjszaka után csak hajnalban vagy reggel ér haza. Big Daddy Lacával és Gangsta Zolival is foglalkozik a blik.hu felület.

0: Reklám.
1: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
1: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Beceg Lídia kedvenceivel, elütazom, ha már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakul a kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén. Megerősödik az északnyugati szél, kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakul ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, néhol akár viharos széllökésekre is. A front előtt még 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5

0: A délelőttnek végel, kedves hallgatók, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Ez a sláger szól azonnal, majd a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika. Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Szoszi van, gyerekek itt buli van.
6: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Már több milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést a kormány. Újabb kínai segélyszállítmány érkezett Nepálba. Napos idő lesz, elzórtan kisebb esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjújában elmondta, folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálják a médiafigyelést végző Observerrel és a Kommentár Alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont Intézetnek fizetett pénzeket is. Teljes tisztújítása, önálló politikai arculat kiépítésére törekszik a KDNP. A párt jövőjéről szólva Juhász Hajnalka frakcióvezető helyettes azt mondta, továbbra is együttműködnek a Fidesszel, de azt még nem tudják, hogy az önkormányzati választáson önállóan vagy az előző kormánypárttal együtt indulnak. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása a Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslatára. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Alig változott a vendégek és vendégészakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Mintegy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon eltöltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. Újabb kínai segély érkezett Nepálba a múlt heti áradás károsultjainak megsegítésére. A szállítmány a többi között gyorsan összeszerelhető hidakat, járványvédelmi felszereléseket és kommunikációs eszközöket tartalmaz. Egy héttel ezelőtt egy gleccseromlás miatt nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a nepáli-kínai határ mentén fekvő völgyekre, Nepál középső részén. Eddig több mint 1000 halottat találtak, és még ezreket keresnek. Évekig tarthat a nyári tűzvész miatt károsodott deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása. A szerbiai pusztán jelenleg nincsenek aktív tűzfészkek, de a tűzoltók továbbra is figyelik a terepet. A szakemberek a könnyen lángra kapó tűlevelőek helyett nyír-nyárkőr is és töltyfa ültetését javasolják.
2: Az időjárásról.
7: Napos idő lesz, elszórtan kisebb eső előfordulhat. Estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, napközben 27-32 fok, este 17-24 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-minusz-kettőt a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel folytatjuk. Hamarosan pedig foglalkozunk egy picit a mai nappal, azaz szeptember másodikával. Ezért is maradjanak velem.
0: Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Jócsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtárcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: Hallgatók, szeptember 2-a van a mai napon, a Dorinák és a Rebekkák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönthetik Ingrid, Ella, Margit, Teó, István, Teodor, Absa, Absolon, Axel, Csépán, Fedor, Fédra, Fodor, Teodor, Tóbiás, Töhötöm és Bogdán nevű ismerőseiket is. A Dorina a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítő képzős formája, a Rebeka héber eredetű bibliai név, jelentésre vonatkozó több feltevés ismeretes, legvalószínűbb értelmezés szerint üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, megígéző, megbabonázó, vagy jól táplált. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Ebéd Rádió! Ebéd Rádió! 92.5!
2: What we're saying is not protesting.

kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92-től. 80 éve született Billy Preston, amerikai zenész, aki Hammond orgonán volt virtuóz, és játszott például a Beatles és a Rolling Stones lemezein. 31 éve Clevelandben megnyitotta a kapuit a Rock and Roll Hall of Fame, vagyis a hírességek csarnok. Az első nagy koncerten egyébként fellépett többek között Chuck Berry és Bruce Springsteen is, és 61 éve jelent meg a Beatles Yesterday című lemeze. Ha már Bruce Springsteen szóba került, akkor zenéjen ő, aztán utána jövök vissza, még egy nagyon fontos zenei évfordulóval, maradjanak.

Fontos évfordulót meg kell említenünk itt a Zenenaptár rovat végén. 56 éve a Genesis együttes újsághirdetés útján keresett dobost, így ismerték meg Phil Collins-t. A Genesis egyébként 67-ben alakult, a fiataloknak mondom, egy angol progresszív rock együttesről van szó. A zenekar és később énekese Phil Collins világszerte mintegy 150-150 millió eladott albummal büszkélkedhet, melyek közül Collins minden idők 30 legtöbb albumot eladó zenésze között is szerepel. 1988-ban Grammy-díjat kaptak a legjobb koncert videóklip kategóriában a Land of Confusion című dalért. Az együttes legismertebb felállása Peter Gabriel, Steve Hackett, Mike Rutherford, Tony Banks és Phil Collins 70 és 75 között dolgozott együtt. A későbbi években mindannyian sikeres szóló karriert kezdtek, Phil Collins pedig énekesként is nagy sikereket ért el. Pályája kezdetén a Genesis a 60-as évek többi popzenekarához hasonlóan egyszerű gitárközpontú dalokat játszott, a 70-es években progresszív rockot játszó együttessé váltak, dalak szerkezetes hangszerelési összetett koncertjeik pedig valóságos színházi előadások voltak. A csapat már nem létezik, 2022-ben oszlott fel, mármint a Genesis. Most azonban ők jönnek, itt a Ceglid Rádióban.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenceivel, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakul a kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén. Megerősödik az északnyugati szél, kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakul ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, néhol akár viharos széllökésekre is. A front előtt még 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: Cegléd Rádió.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: bemutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó felvonása. Azonnal játszom az Imagine Dragons előadásában a Bones című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Már több milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést a kormány. Idén is segítették a rászoruló gyerekek iskola kezdését. Napos idő lesz, elszórtan néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést. Összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjújában elmondta, folyamatban van a századvég átvizsgálása, amellyel az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálják a média figyelést végző Observerrel és a Kommentár alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont Intézetnek fizetett pénzeket is. A közszolgálati tanács által javasolt szakembereket jelölte a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Bájer Judit médiajogász kutató, Sükösd Miklós szociológus médiakutató és Kollár Árpád költő, irodalomszervező jelölését egyhangú szavazással támogatta a testület. Ismételten nem támogatta ugyanakkor a bizottság a Független Közmédia Testület ellenzéki jelöltjeit, Siklósi Beatrix televíziós és rádiós médiaszakembert, Marti Zoltán újságírót médiaszakembert, valamint Mojsz Zoltán rendezőt médiaszakembert. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll. Az átlagár 5 millió 300 ezer forint volt. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal a tisztán elektromos autók iránt. Több mint 100 ezer darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatás gyűlt össze a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal is az érdeklődőket. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten felborult, 16-an meghaltak, 28-an megsérültek. Jordániai tájékoztatás szerint a halálos áldozatok között 10 jordániai állampolgár van.
2: Az időjárásról.
7: Napos idő várható, elszórtan kisebb eső előfordulhat. Estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy zivatar is, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 70-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hitfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt, és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban a Plusz-mínusz 2-t folytatjuk azonnal dalokkal, olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a kiváló közös ismerősöké a főszerep. Tartsanak velem!
0: Cegléd.

0: milyen szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
3: Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenceivel, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakul a kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén. Megerősödik az északnyugati szél, kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, néhol akár viharos széllökésekre is. A front előtt még 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.

0: Rádió. Minden dal közös ismerős.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

0: Ezért a plusz mínusz kettő mindjárt indul a szerda délután, mutatom, hogy mivel. A hírek után azon a Kygo felvételét játsza, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal ma a kormány. Folytatódik a Richter Egészségváros program. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltánt, a volt államfő tanácsadóját is meghallgathatják a kegyelmi ügyben. Csumer Orsolya, a botrány felelőseit feltáró parlamenti bizottság elnöke azt mondta, arra számít, hogy az iratanyagok áttekintése után a meghallgatások néhány héten belül elkezdődhetnek. Folytatódik ősszel a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással, illetve családi programokkal az érdeklődőket. A gyógyszergyár minden helyszínen 3,5 millió forint adománnyal támogatja az adott település egészségügyi intézményét. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát.
2: Az időjárásról.
6: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos között új sávelhúzásos terelést építette ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Nagyon remélem, hogy velem tartanak, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetésnek köszönhetően Szabó Kristófi és vendégé, hogy miről van szó pontosan, nem sokára kiderül, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ahogy ígértem, már is beszélgetéssel folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a téma sport. A riporter most Szabó Kristóf.
1: Hétrádió. FM 92.5.
2: Több mint egy fél évszázad edzősködés után bejelentette visszavonulását Cigány Károly. Viszont nem csak egy fél évszázadnyi, több mint fél évszázadnyi edzősködés van a maga háta mögött, hanem közel 70 év uszodában eltöltött időszak. Hogy ismerkedett meg a sporttal?
3: Hát nagyon régen volt, de azért emlékszem rá. Kristálytisztán olyan szerencsém volt, hogy családi barátunk, hogy édesapám barátja volt a híres vízilabda família, a Konrád szülőknek. Most ők apám, meg az ő apjuk, barátok voltak, és egyszer meglátotta Sanyi bácsi, és azt mondta, hogy na, ez a gyerek is jön lassan. Még akkor egész 8-9 éves voltam. És egyszer úgy adódott, hogy volt rá lehetőség, és akkor kivittek az uszodába. Körülbelül 9 éves lehettem. És a világ legjobb úszóedzőjénél tanultam úszni is, megtanultam a szakmát is. De hát abban az időszakban, és utána se nagyon volt hozzá hasonló, tehát nem Szécsi vagy ilyesmi, hanem Litomeriszki Mária, Széke Éva, olimpiai bajnok úszók voltak. Szécsi sose volt, nem is tudott úszni, csak úgy mondtam. Amíg úsztam addig a Sáros Imre bácsi, ő a világ leghíresebb úszóedzője volt, és volt, aki dirigálta a szakmai munkát, és egy-két évet majdnem két évet úsztam, aztán egy nagyon hideg téli napon nem mentem be az úszóedzésre a Szörnyi útnál, és akkor találkoztam Sanyi bácsival, és elrendeztük a dolgot, illetve ő elrendezett engem, visszavitt a vízilabdás edzésre, és az volt a vízilabdás, nem, tehát így lettem vízilabdás. De hát ezért még rengeteget kellett dolgozni. Hát az első időszakban régen úgy volt, hogy minden korosztály a felnőttig bezárólag együtt volt. Együtt kezdtek edzeni. Volt ifi csapat, 5. Ifi 1-2-3-5, meg ilyenek. Most minden korosztálynak megvan a maga neve, serdülő, ifi gyerek, bébi, hát bármi, tehát megvan a neve.
2: Gyakorlatilag U7-től gyakorlatilag a felnőttig már szinte minden van. Manapság, és nem csak a vízilabdában, hanem ugye szinte minden sportban.
3: Hát így van, ez a jövő, és ez már most a jelen. Úgyhogy én elkezdtem vízilabdát, és hát ott is maramázista voltam, mert a világ legjobb vízilabda edzőjéhez kerültem. A Patyi Gyuri bácsi volt a nevelőedzőnk, tehát én őt számolom a nevelőedzőmnek, mert ő emberileg is sokkal közelebb került hozzám, és a másik...
2: Bocsánat, csak engedje meg egy gondolatot, hogy viszont pont az úszásban, meg a vízilabdában, de az úszássportban az a kifejezés, hogy nevelőedző, az egy nagyon fontos kifejezés, ellentétben, mint úgy sok másik sportban, mint egy fociban, ott nem annyira falsúlyos egy fiatalkori edző, viszont maga az úszásnál, amikor az alapokat sajátítja el az ember, ott nagyon fontos, tehát egyébként ezért is, és majd később ki is.
3: Semmi gond, de a legfontosabb az a számomra is az egész edzői munkám az ideje alatt, ha láttam egy olyan gyereket, aki nem nálam tanult meg úszni, vagy ilyesmi, de hozzám került vízilabdázni, akkor az első az volt, hogy megnéztem, hogy milyen a stílusa. Végig minden úszásnál, és amit lehetett, elkezdtük kijavítani. Mert ha már rosszul tanultam, meg baromi nehéz kijavítani, de még lehet gyerekkortól fölfele. Úgy kell, így van a lábtempóval, így van minden, de tényleg így van. A legfontosabb az alap, és hogyha jók az alapok, akkor nincsen semmi. Én azokból az alapokból éltem, amit a Széke Évától, Litomeriszki Máriától, mai napig úgy tartom a kezem, ahogy amikor a parton vagyok, mint ami Mária néni mutatta, hogy hosszan előre vagy akármi. És a vízilabdánál meg hát a Patyi Gyuri bácsi egy testnevelő tanár volt, a Gazinci utcai, ne kérdezz, anyadik kerület, az Inci utcai általános iskola, arról híres, hogy onnan jött a Faragó Tamás is, tőle, a Patyi Gyuri bácsitól jött, a BVSZ-re, annak idején. És Gyuri bácsi ott volt testnevőtanár, és nálunk vízilabda edző. Egy nagyon remek ember, nem régen volt meg Kanadában. És, de már majdnem 100 éves volt. Tehát nagyon. Az egész szakosztályt már akkor a Laki Károly, a Laki Karcsi bácsi, nekem mindig Karcsi bácsi volt, ő veszette. Ő volt a felnőtt edző, ifi edző, edző edző, és amellett válogatott szövetségi kapitány. De vele vett a válogatott olimpiai bajnok Tokióba, amikor a, biztos hallottál róla, amikor a Dömötörre kiabált a speaker, hogy lőj, Dömötör, lőj, Dömötör, lőj, Dömötör.
2: Egyébként így most már megvan valami,
3: de... Bejtette a hozzusorokat, de szóval annak a csapatnak ő volt, és sokáig volt válogatott kapitány. A BVSZ-ben 1966-ig volt, és utána mire? Na, bonyolult a dolog. 66-ban érettségiztem, és érettségi után abban az időben elég hamar el lehetett menni katonának. És miután megindult a budapesti Honvéd Brandi Jenő mesteremző olimpiai bajnok, hogy gyere át Karcsikán. És mondta, hogy nem akarok átmenni, mert én a BVSZ-ben jöttem, meg onnan kaptam minden, meg azt mondta, de gyere át, mert ha nem jössz át, elintézem, hogy soha az életben ne legyen belőled vízilabdás. Ezt így a szemembe, egy 18 éves, alig 18 éves gyereknek úgy belemondta. És bennem valami csak azért is, hogy nem. De az első ember, akivel beszéltem erről a témáról, pontosan ez a Patyi Gyuri bácsi volt, a Lakival is, de a Laki el volt foglalva a magyar bajnok felnőtt csapattal, mindenféle BL meccsek, ez az, és akkor nem volt ilyen, de ő is odaállt mellém, és az akkori BVSZ vezetőség, ahol az elnök helyettes a Európa bajnok, világbajnok, Bercik Zoli pingpongos, szóval nagyon jó sportos volt, hogy ilyen. Úgyhogy nem mentem át a Honvédba. Gyuri bácsi azt mondta nekem, hogy lehet, hogy meg fogod bánni, de a végén nem. Ezt mondta, a végén nem. Nem azt mondta, hogy ne menjek át, azt mondta, hogy te döntsél, de nem mentem át.
2: A lényeg, hogy vízilabdázó lett magában, úgyhogy nem lett igaza.
3: Hát jó, de elég nyakatekert volt, mert ahogy ők elmentek Beksereitezőre Genovába, én meg megkaptam a behívót. És még október, vagy november 23-án, 24-én előtte két nappal jöttek haza, éppen csak találkoztam vele, na mindegy. És azt már nem tudtak csinálni semmit, mert nem engedték. Nagyon erős volt a HM-on, a Honvédelmi Minisztériumon. Úgyhogy nagy tanizsán ébredtem föl, ahol se vízilabda, se semmi. Zuhanyban volt csak víz, de az is úgy, hogy így húzták a
2: abban meg elég nehéz lehet úszni.
3: És onnantól kezdve igyekeztem azt, amit kell csinálni, jól csinálni ott is. Készültem a TF-re, meg a tornatermekbe, meg hát egyszerűen hát, muszáj volt rendes katonának lenni, meg különben nagyon szivatták az ember. Na mindegy, itt kezdődött, hogy volt egy áthelyezés egy év után Szentesre, és Szentesen van vízilabda. És a Szentesen játszott egy-két olyan barátom, akivel utána ifjúsági válogatottal együtt voltunk edzőtáborban, Egerben, meg ilyeneken, és összebarátkoztunk. Tudtam, hogy ez van, és megpróbáltam elintézni, hogy oda kerüljek. De hát ez nem olyan egyszerű. De azért nagy nehezen sikerült a második év, tehát 66. november 24-én vonultam be, és 68. október 22-én szereltem le. Csabalhé után. De úgyhogy az utolsó évet egy szezont játszottam, és innentől kezdve már megszakítás nélkül hazajöttünk, és a leszerelés után azonnal jelentkeztem a BVSZ-be, és onnantól kezdve ment. 1970-ben a akkori utánpótlás vezetőedző, meg felnőtt edző is lett, Babarczi Roli bácsi. Később ő lett a mentorom, úgy igazából azt mondta, hogy te a TF-re készítsz. Igen, mondom, igen. Jó. És edző akarsz, nem? Igen. Jó. Akkor van itt egy csapat, és akkor a tiéd. Mert ugye már nem, így. Egy
2: utánpótlás csapat volt.
3: Utánpótlás, az 1957-es születésű csapat volt, ahonnan azért kijött egy-két válogatott, meg olyan edző, mint a Kovács Pista, aki a Újpestnek, most a Szolnoknak a szakmai igazgatója. Emberek is, kiváló emberek jöttek ki. Szóval velük kezdtem, és mindjárt vagy a bajnokságot is nyertünk, úgyhogy a KS-t vertük, de már a következő évben Roli bácsi a felnőtt csapatot vette át, ott, ahol én is játszottam. Úgyhogy az én edzőm lett, a kollégám lett, és én megkaptam az ifit. És attól kezdve 11 éven keresztül a BVSZT hátralévő, amíg játszottam, addig végig az ifi csapat edzője voltam, így olyan kivételes helyzetben, hogy a játékosaim, akik kiöregedtek ez alatt a 11-ben, mind jöttek, próbáltak bekerülni a felnőtt csapatba.
2: És önt kellett volna kiszorítani, gondolom. Van, akkor... Hát csak akkor nem biztos, hogy sikerült.
3: De pontosan így volt például a Kovács Pisti, mert meg még egy pár védője a játékosa, de a Kovács azért ment át az Újpestbe, mert azt mondta, hogy hát Karcsi, hát mellé úgyse férek be. Azt mondja, mellém, hát nem, mindegy. Így volt. Na, közismerten az egyik legkeményebbek voltam, amellett az egyik legjobb. És hát ilyen történelmi dolgok fűződnek a nevemhez, amit már rég elfelejtett a szakma is. Csak az öregek, akik még én azok, hogy például én fogtam először előről a centert. Mert olyan erős, hatalmas centerek voltak, mint Bócsik Dénes, Szívós Pista, hát Csapó Gábor. Ilyenek voltak, és hát nagyon nehéz volt a bementém mögé, ráne az én alkatom, olyan egy 183 centi varamálló alkat vagyok, azt gondolom, nem egy, hogy hívják. Úgyhogy megtanultam előről fogni, pont a Konrád Sanyin, a Konrád egy Sándoron, ő a OSC-nek a BVSC-ből, a bajnokság után elment az OSC-be, és ott fejezte be a játékos pályafutását. És ő 86 éves most, és még praktizáló orvos. Hát még most is, és nagyon sportosan. Szóval ilyen életem így kezdődött, és egészen 1981-ben magyar bajnoki bronzéremmel hagytam abba a vízilabdát, 34 éves korom.
2: És utána került közvetlen Ceglédre.
3: Éveken keresztül a Meggyőri révén megkerestek engem a BVSZ-be, hogy hát az ifi csapathoz. Vagy jöjjön már a Cegléd télen, amikor nem tud edzeni, felnőttel, két kapuzni legalább héten egyszer vagy kétszer, és így megismertük egymást, én is őket, ők is engem. És valahol itt a háttérben, Ceglédön, valakinek az agyából kipattant, hogy gyerekek, abba adja a játékot. Hozzuk le! Nősülés előtt áll. Egy csomó kérdést van olyan, amikor az ember meg akar nősülni, hol fogsz lakni, miből fogsz megélni.
2: És gondolom, hogy az családja is, meg ön is végig Budapesti volt.
3: A feleségem, akkor még csak a anyaszonyom volt, jött velem akkor, amikor lejöttünk tárgyalni, és 24 órán belül el volt intézve az a legnagyobb kérdés, az, hogy hol fogunk lakni, tehát egy lakáskiutalás, ami marha nagy dolog volt. Én fizettem az árát, de akkor is nagy dolog volt, mert akkor az volt a legnagyobb volt erő. Úgyhogy abba hagytam a játékot, és volt két lehetőségem. Hogy ott maradok a BVSZ-ben, maradok ifi edző, vagy éppen a Gyarmati Dezső mellett beszélgettünk erről a témáról másod edzőnek, tehát ő el tudott képzelni egy gyarmati cigány edzőpárost, de én nem igazán. Én nem ilyen közös dolgok. Én meg az Ezsőt különben sem szerettem, mert elég sokáig volt kapitány, és háromszor hívott meg a válogatottban játékosként, de mindig sérült voltam. És gyakran sérültünk meg, mert olyan baromi melót végz. Most is olyan melót végeznek a sportolók, hogy elképesztő csoda, hogy bírják. De most azért már fejlettebb az orvos.
2: Hamarabb regenerálódnak a játékosok.
3: Az is benne van, hogy hamarabb. Igen, az is benne van. Meg csomó eszköz van hozzá, szer van hozzá, táplálék kiegészítő van hozzá, minden van hozzá. Csak egy dolgot felejtenek el, ami én nekem mindig a bögyönben volna. A legjobb az a pihenés. És nem az olyan terrelés, mint amit most az egyik ceglédi vízilabdás. Ott van a válogatott keretnél, nem a felnőttnél is volt már, de van, amikor decemberben volt egy 10 napos edzőtábor, vagy nem tudom hány napos edzőtábor a felnőtt válogatott keretnél, de csak 17 éves, 16 éves. Tehát nem csak azért, mert balhatatos. És úgy meghajtották, hogy az első fél évben nem tudott ebben az évben játszani. Most kezd el játszogatni, de kint volt a korosztályos EB-n, de alig játszott, mert még fél. Hát fél akkor is, itt megy a válla meg.
2: Persze.
3: Fél mindentől.
2: Főleg egy sérülésre rásérülni, hogy bármi az akar, akár egy karrierben mehet.
3: Nagyon durva, igen.
2: De
3: nagyon.
2: Ha már EB, akkor és ceglédi kézilabda, vízilabda. Majdnem. Szóval azért nem mehetünk el amellett, hogy több ceglédi olimpiai érmes például önedzett még gyerekkorában, vagy nevelőedzője volt, valamint ugye a lánya személyében egy olimpia. Mert most megint összekevertem, Európa bajnok, vízilabdázó. Tehát
3: de
2: azért, hogy milyen érzés volt, hogy milyen élmény volt a későbbi nagy tehetségeket edzeni fiatalkorukban?
3: Ez érdekes kérdés, azért érdekes kérdés, mert én ezeket a gyerekeket az előkészítő csoportban ülők hozták, hogy tanítson meg úszni. Vízilabdás előkészítő csoportba, hát nem én, a Jansik Szilárdot együtt hozta az apja, a Jansik Dáviddal. Dávid már ide járt egy éve, amikor a Szilárd lejött, egy ilyen kis vékonyka gyerek volt, és volt 6 éves. Mindegyiket én tanítottam meg úszni, azokat is. A Pásztor Matyi, aki most itt a vezetőedző, vagy nem tudom, milyen titulusa van, de itt van, már itthon van, már abba hagytam. Az a élvonalban játékot. Pásztor Matyinak egy súlyos betegség. Nem tudott menni, mindenféle korrekciós műtét után hozta le az édesapja hozzám, aki kézilabdás volt, és az úszodában. Szóval ez nem úgy ment, hogy megtanított, valahol megtanult úszni, és tehetségesnek bizonyult, nem. Itt tanult meg úszni, én bizonyult. Átestek egy bizonyos szűrőn, aki nem idevaló volt, akár emberileg, akár nem volt tehetség. De még ott is voltak kivételes emberek, olyanok, akiknek olyan szorgalmuk volt, olyan győzni akarás volt benne, olyan valamit, hogy azt nem mondta az ember, hogy na jó van, hát erről tesz, vagy valamit, soha egy gyereket nem küldtem el, soha egy gyereket nem küldtem el, hanem azt mondtam, hogy majd az élet meg, vagy lemorzsolódik, ezt úgy hívtam én hátul a szakmában, hogy természetes fluktuáció. Mert valahogy mindig van elhullás, mindig van.
2: Vagy és sokszor nem is mindig a legtehetségesebbek lesznek ezek, a legsikeresebbek.
3: Ezek, akiket te említettél, a két Jansik, a Bóbisék, a Pataki Gergő, akinek a nevét nem említetted, de ő még játszik a felnőttbe. 83-as születésű. Ő az első ceglédi vízilabdás, amelyik valamilyen érmet nyert. És nem is akármilyet, mert 2002-ben ő ifjúsági Európa bajnok. Utána ő kikerült abból az ifi csapatból, és akkor jött a fiam is, és ő is Európa bajnoki ezüstérmes lett, akkor junior világbajnoki ezüstérmes, ott voltam Nápolyban, a későbbi válogatott gerince, Osnyán, Norbegi, ilyesmi játszott, Varga Dumi, Varga Dani, nagyon jó játékosok között játszott. Csak ő is alkatilag nem volt olyan nagy. De nem ez az érdekes, hanem a kérdésedre van. Jó érzés látni, hogy az egyik nap még csak ennyit tud, a másik nap meg. Én arról voltam, hogy arra vagyok híres, és én magammal szemben is azt tartom, hogy először az edzőnek az a dolga, hogy ismereteket adjon át a kettőség. Olyan ismereteket, amiket ő nem. És utána jön, hogy gyakoroltassa is. Akár tetszik, akár nem. Ha bárminek a terhére megy, az úszásnak, vagy bárminek. Ismeret jártassák. És utána annyit gyakoroltatod, ameddig készség szintjén nem tud majd passzolni, mint ahogy gyalogolni tudunk, meg minden. Tudom. És öröm nézni, amikor például elmentem, beültem az autóba, és mentem edzőtábort tartani Egerbe a 95-ös válogatott. Zalánki Gergő, meg ilyenek voltak. 5 évig voltam az edzőjük a válogatottnak. De ez csak egy nyáron egy tábor volt. Meg egy hónapban egy edzés. És valahol a sportoszodában, de ez nem volt. Nem volt egy komoly szakmai dolog. De mentem edzés. Az utolsó pillanatban fölhívott a Janszik Pista, a Janszik Dávid, meg a Szilinek a apukája, hogy Garcsikám, vidd már el a Szilit is. Nem mondom, tudtam, hogy a merő 84-es. Igen.
4: 94-es.
3: 94-es. Ja, de akartam mondani, hogy jól mondani, 10 év van közt. Igen. 94-es a Szili, 92-es a Dodó, és 95-ösök voltak az én válogatott gyerekeim, tehát nem én hozzám jött, hanem a Petyász Kepitor, akinek az edzője voltam a BVSC-ben, és ő volt a válogatott edzője. És együtt én vittem el a Szilit, és hoztam haza Egerből 2 hét után, az edzőtábor után. És minden nap, reggeltől estig együtt. És így volt ez majdnem mindegyikkel, és eljutottak egy olyan szintig, mi itt Cegléden, amikor már felfigyeltek rájuk a nagy egyesületek. Hát, semmi baj nincs vele. Semmi baj nincsen.
4: Sőt, ez az életrendje. Előbb-utóbb
3: pontosan.
4: Szintet kell lépni, és utána jön a válogatott.
3: Az a koncepciónk, hogyha van egy tehetséges gyerek, akkor nem csak egyengetjük az útját, hanem segítünk neki csapatot választani, vagy akár
4: karriert építeni, stb.
3: A mostani fiatal edzői garnitúra meg sokkal közelebb van ez a dologhoz, mert a hasonló korú már nem játszó vízilabdások majdnem mind a parton vannak, tehát valamilyen formában segítik a magyar vízilabdát. Egyébként visszatérve, ez baromi jó érzés. A saját kislányommal nem akarok foglalkozni, de most az unokám ugyanolyan, az ő kislánya 2 éves, és ugyanolyan, mint amikor a Dodó 2 éves korában beugrott utánam a nagymedencébe, odaúszott rendesen, már tudott úszni, mert 1 éves korától együtt volt vele. Az összes olyan játékos, aki akarta valamire vinni, az mind vitte is. Vitte is. És ahhoz elmondom, én kevés lettem volna. Vagy a kollégáim, akik később följebb kerültek. Kevesek lettünk volna. Ahhoz kell a gyerek, kell az alany, aki mindig azt mondtam, a szülői értekezleten is, meg a edzői, illetve a csapat megbeszéléseken is, hogy gyerekek, ne gyere le úgy az uszodába, hogy nincs valami terved magaddal. És ha van, akkor mondd meg, akár mindenki előtt, akár külön. Mondd meg, hogy te ne szégyeld azt mondani, hogy fel akarsz kerülni a márványtáblára. Ne szégyeld. Mondjad. Azért, mert akkor tudok segíteni. Mert én tudom az utat. Te meg itt vagy, dolgozunk, ameddig lehet. Ezt fölrakom az útra, és igen. Aki felnőtt játékos, annak még eljár. Dolgozik, ugye oda minden tanul.
4: Családja van, gyereket
3: nevel. Mindene van is, és mégis csinálja, és ott hát van.
4: Végül is a végére, akik igazán sikeresek lesznek, ők dedikált játékosok, és ők tényleg mindenen keresztül mennek. Cigány Károly, köszönjük, hogy eljött hozzánk, és köszönjük szerintem az egész magyar sport nevében, hogy ennyi tehetséggel tudta Magyarországot bővíteni, és szeretnénk, hogy élvezze visszavonulása minden pillanatát. Viszontlátásra, viszonthallásra.
1: Szeglét Rádió, Rádió. FM 92.5.
0: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András. Remélem velem tartanak, este addig lehetünk együtt. Jó rádiózást!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól.

0: 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Reklámot hallottak!
6: FM 92.5 Cegléd Rádió.
5: Ami minden ismerőst összeköt.

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Utána azon a Serial Stumbling In című felvételét játszom, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
11: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
12: Jaj, úgy megéheztem.
13: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
12: Egy gírosz.
13: Pont egy gírosz?
12: Igen, pontosabban a gírosz pont.
11: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
13: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
12: Pont mi nem mennénk be.
14: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
15: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
16: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Holnaptól nyilvánosak az egyes kórházi fertőzések adatai. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Fújtatódik ősszel a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással, illetve családi programokkal az érdeklődőket. A gyógyszergyár minden helyszínen 3,5 millió forint adománnyal támogatja az adott település egészségügyi intézményét. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát.
2: Az időjárásról.
16: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, hamarosan pedig visszatérek a lapszemlével. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
0: Reklámot hallottak!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágy Tamén a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Fontos mérföldkőhöz érkezett az ország kedvenc sztárpárja, a séf és gyönyörű felesége, az első házassági évfordulójukat ünneplik. Krausz Gábort és Krausz Mikes Annát, az együtt megélt pillanatok, csak még közelebb hozta őket egymáshoz, megteremtve köztük azt a ritka csodás összhangot, melynek köszönhetően bátran tervezhetik a jövőt. Ha a házasságunkra gondolok, nekem elsőre a fejlődés szó jut róla az eszembe. Nagyon érdekes folyamat ez, hiszen amióta kimondtuk egymásnak az igent, minden téren rengeteget léptünk előre. Nehéz ezt pontosan szavakba önteni, de azt vettem észre, hogy a kapcsolatunk évről évre mélyebb és tartalmasabb lesz. Egy érzelmileg gazdag és intenzív időszak áll mögöttünk. Nyilván nem kell papír ahhoz, hogy szeressük egymást, ám a házasság mégis új szintre emelte a kapcsolatunkat, mert ott van mögött egy olyan kimondatlan szövetség, ami mindent sokkal mélyebbé tesz, és ami azt jelenti, hogy nálunk nincs B-opció, kezdte Krausz Gábor felesége az egyik magazinnak. A köztük lévő összhang a távlati céljaikon is meglátszik, sőt, a kulisszák mögött már valami olyanra készülnek, ami egy teljesen új fejezetet nyit az életükben. Úgy gondolom, hogy túl azon, hogy a kapcsolatunk megerősödött, itt már a jövővel kapcsolatos terveinket is sokkal jobban átgondoljuk. Az életünket teljes mértékben együtt tervezzük, és egyre több olyan döntést hozunk, ami már nem csak a következő napokra, hanem a közép és hosszú távú jövőnkre vonatkozik. Nem titok, például most éppen egy telket megyünk megnézni, hamarosan szeretnénk ugyanis egy nagyobb családi házba költözni, újságolta Krausz Gábor. Sokan tapasztalják, hogy az esküvő után gyakran derülnek olyan új tulajdonságai vagy szokásai a másiknak, amikből később viták adódnak. Amikor arról kérdeztük a sztárpárt, hogy náluk is eljött-e valami zavaró dolog, amit nehezebben viselnek a másikban, Gábor azonnal rávágta a választ, egyáltalán nincs ilyen, mondta határozottan. Anna rögtön tovább fűzte a gondolatot, az én szememben sincs olyan kizáró tényező, amire azt mondanám, hogyha nem változtat rajta azonnal, akkor zátonyra fut a kapcsolatunk Gáborral. Nyilván vannak helyzetek, amiket én másként oldanék meg, de teljes mértékben tiszteletben tartom azt, ahogyan ő működik. Szerencsére ez oda-vissza igaz, ő is pontosan olyannak szeret engem, amilyen vagyok. Bár a személyiségük teljesen különbözik, ez nem, hogy eltávolította volna, hanem még közelebb hozta őket egymáshoz. Az eltérő tulajdonságaik révén tökéletesen kiegészítik egymást, a kapcsolatuk közben pedig rengeteget tanultak is a másiktól, ami által mindketten csak többek lettek. Gáborhoz képest én sokkal szabálykövetőbb, mondhatni, kockább vagyok, persze a szó legpozitívabb értelmében. Alapvetően jellemző rám az akkurátusság és a precizitás, ám a férjem mellett megtanultam egy kicsit lazábban venni az életet, elengedni a felesleges görcsösséget, mondta nevetve Anna, hogy miket mondtak még, ez kiderül a borsonline.hu felületről.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlét azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a nemzetisport.hu oldallal. Sérülése miatt az idény első öt bajnokiját ki kellett hagyni a Nagy Zsoltnak, ám a Ferencváros ellen visszatért, és úgy véli, a forduló rangadóján a döntetlenre rászorgált volna a Puskás Akadémia. A 38-szoros válogatott labdarúgó 2007-ben került felcsútra, reméli, sikerül emlékezetesíteni a jövőre esedékes 20 éves jubileumot. Ez megfelelő alapot jelentett, hogy Babó Levente irányításával jó irányba halad a csapat. A 33 esztendős futballistát a lesz címén meg nem adott góljukról is kérdeztük, írja a portál. Nagy Zsolt azt mondta, a magam részéről Nabi Keitát tartom annyira jó futballistának, hogy kijelentsem, abban a helyzetben meg akarta játszani a labdát, vagyis a gólt meg kellett volna adni. Az első fél időben lefutballozott bennünket a Ferencváros, de a szünet utáni teljesítményünkért megérdemeltünk volna egy pontot. Hogy Nagy Zsolt mit mondott még, ez is kiderül a portálról. Kitűnően kezdte az idén Korbu Máriusz, a Ferencváros eddigi tétmérkőzésein kezdő volt, és 3 gólt szerzett. A 24 éves középpályás élvezi a Borbé Balázs által megálmodott futballt. A nyáron játékrendszert váltottunk, és nekem sokkal jobban fekszik, amikor 4 védővel játszunk. A vezetőedzőtől sok hasznos tanácsot kaptam, érzem, hogy minden nap fejlődök, élvezem a közös munkát, nyilatkozta ő. Korbu a Székelyföld labdarúgó akadémián nevelkedett, 2019-ben mindössze 17 évesen mutatkozott be a Csíkszereda felnőtt csapatában, egy évvel később a Puskás Akadémiához szerződött, aztán 2024 nyarán a ciprusi Apoelhez, idén január óta pedig az FTC labdarúgója. A lapnak azt mondta, örül, hogy az Európa Ligában a Milán is a Fradi ellenfelei közt lesz. Ráadásul a nagypapám és édesapám is kedveli a klubot, nyilatkozta tehát Korbu Máriusz, és hogy mit mondott még, ez is kiderül a sportoldalról. A Konferencia Liga búcsú után bajnoki győzelemmel javított a Rapid Wien, amely 4 forduló után 100%-os mérleggel első az osztrák élvonalban. Nagyon megfogott bennünket a KL kiesés a Harc ellen, főleg azért, ahogyan történt, mondta a Nemzeti Sportnak Bolla Bendegúz. Mentálisan és erőlétileg is nagyon lent voltam utána, a futballban viszont 3-4 naponta jön az újabb meccs, és egy értékes győzelemmel megmutattuk, milyen csapat vagyunk. A 27 éves magyar légiós szerződéséből már csak egy év van hátra. Hamarosan fontos döntés előtt állat, Bécsben pedig alig, hanem az ő sorsa lesz az egyik legérdekesebb kérdés a következő hetekben, hónapokban. Biztosan meghatározó döntés lesz a pályafutásomban, hogy hosszabbítok-e, vagy más irányba indulok, mégsem izgulok miatta, már csak azért sem, mert remekül érzem magam Bécsben. Vele is foglalkozik, meg a Rapid Wiennel is a nemzetisport.hu oldal, és az újságformátum is, no meg nem csak labdarúgás téma az oldalon, hanem sok más sportággal is foglalkoznak az újságírók. Mi meg a zenékkel foglalkozunk, ezeket játsszuk a folytatásban is, maradjanak velünk!
0: Következzen egy friss dal!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.
8: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
8: Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenceivel, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakul a kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, néhol akár viharos széllökésekre is. A front előtt még 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárult.

0: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt. Táncoljatok,
1: míg jobban. Mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra szak. Ez szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Több tucat sportpálya újult meg a tanév kezdetére. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, illetve kicserélték a hálókat. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát.
3: Az időjárásról.
7: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nendi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, és foglalkozok a mai nappal, szeptember 2-ával. Maradjanak velem!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: kedves hallgatók, szeptember 2-a van a mai napon, a Dorinák és a Rebekkák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönthetik Ingrid, Ella, Margit, Teó, István, Teodor, Absa, Absolon, Axel, Csípán, Fedor, Fédra, Fodor, Teodor, Tóbiás, Töhötöm és Bogdán nevű ismerőseiket is. A Dorina a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítő képzős formája, a Rebeka héber eredetű bibliai név, jelentésre vonatkozó több feltevés ismeretes, legvalószínűbb értelmezés szerint üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, megígéző, megbabonázó vagy jól táplált. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: is folytatjuk születésnapon zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92-től. 80 éve született Billy Preston, amerikai zenész, aki Hammond orgonán volt virtuóz, és játszott például a Beatles és a Rolling Stones lemezein. 31 éve Clevelandben megnyitotta a kapuit a Rock and Roll Hall of Fame, vagyis a hírességek csarnok. Az első nagy koncerten egyébként fellépett többek között Chuck Berry és Bruce Springsteen is, és 61 éve jelent meg a Beatles Yesterday című lemeze. Ha már Bruce Springsteen szóba került, akkor zenéjen ő, aztán utána jövök vissza még egy nagyon fontos zenei évfordulóval, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: évfordulót meg kell említenünk itt a zenenaptár rovat végén. 56 éve a Genesis együttes újsághirdetés útján keresett dobost, így ismerték meg Phil Collins-t. A Genesis egyébként 67-ben alakult, a fiataloknak mondom, egy angol progresszív rock együttesről van szó. A zenekar és később énekese Phil Collins világszerte mintegy 150-150 millió eladott albummal büszkélkedhet, melyek közül Collins minden idők 30 legtöbb albumot eladó zenésze között is szerepel. 1988-ban Grammy-díjat kaptak a legjobb koncert videóklip kategóriában a Land of Confusion című dalért. Az együttes legismertebb felállása Peter Gabriel, Steve Hackett, Mike Rutherford, Tony Banks és Phil Collins 70 és 75 között dolgozott együtt. A később években mindannyian sikeres szóló karriert kezdtek, Phil Collins pedig énekesként is nagy sikereket ért el. Pályája kezdetén a Genesis a 60-as évek többi popzenekarához hasonlóan egyszerű gitárközpontú dalokat játszott, a 70-es években progresszív rockot játszó együttessé váltak, dalak szerkezet és hangszerelésé összetett, koncertjeik pedig valóságos színházi előadások voltak. A csapat már nem létezik, 2022-ben oszlott fel, mármint a Genesis. Most azonban ők jönnek, itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gírosz.
5: Pont egy gírosz?
4: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenceivel, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakul a kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén. Megerősödik az északnyugati szél, kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pinteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, néhol akár viharos széllökésekre is. A front előtt még 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerrel indul a következő egy óra hossza. Ezt a közös ismerőst játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak!
1: Közlekedési információ.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Szép felállni. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsgi András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személystylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárcegléd.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerő.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a blik.hu oldalra folytatjuk a mai lapszemlét. Senkivel nem osztja meg élete legnagyobb fájdalmát Gábölgyi János. 78 éves színész július 31-én veszítette el imádott feleségét, Juditot, és azóta teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Nem beszél a gyászról és arról a szinte feldolgozhatatlan lelki megpróbáltatásról, amivel azóta küzd. Gábölgyi János és Judit kapcsolata mesébe élő volt. 55 esztendőt éltek együtt, szeretetben, harmóniában. A Kossuth Díjas színész a tragédia óta nem nyilatkozott, ám indul a színházi évad meg annyi előadással, Gábölgyi János pedig több szerepben is látható a Pintér Béla társulat darabjaiban. Az már kiderült, hogy az évadnyitó társulati vacsorán érthetően nem vett részt. Talán Havas Herik volt az egyetlen, aki az utóbbi hetekben Gábölgyiről nyilatkozott egy vlogban, akkor ezt mondta. János nagyon szerette a feleségét, nyilván nem fogok családi titkokat elárulni, de János nagyon nehezen viselte az utóbbi heteket, hónapokat, remélem összetudja szedni magát. A szavaiból érződik, aggódik a színészért, és így van ezzel a közvélemény is. A közönség évtizedek óta szereti Gábölgyi Jánost, és mindenki azért szorít, hogy legyen elég ereje ismét színpadra állni. Azt kérdeztétek tőlem, amikor felhívtatok, mit gondolok, hogyan fogja ezt János túlélni, talán úgy, ha minden nap vele lesz Judit. És ebben biztos vagyok, akkor egy picit az elhunyt szerettünk is túléli halálát általunk, ezt már a régi barát és kolléga Farkasházi Tivadar mondta a lapnak közvetlenül azután, hogy Judit elhunyt. Farkasházi Tivadar nem csak Gábölgyi Jánossal ápolt jó barátságot, hanem Judittal is, miközben neki magának is egy személyes tragédiát kell feldolgoznia. Márciusban 56 közösen töltött év után veszítette el társát. A humorista imádott felesége Mimi hosszú súlyos betegséget követően néhány nappal a 78. születésnapja után hunyt el csendben a családja körében. Hatalmas üresség van most bennem, nehezen kifejezhető az a fájdalom, amit érzek. Itt maradok, itt élek tovább Balatonfüreden, immár egyedül, mégis itt érzem hozzá magamat a legközelebb, de nem látom magam előtt a hogyan továbbot tett akkor, fájdalmas vallomást Farkasházi Tivadar, aki júniusban is azt nyilatkozta, hogy nem találja a helyét a tragédia óta, sehol sem érzi magát igazán otthon. Vele és Gábölgyi Jánossal is foglalkozik természetesen a blik.hu oldal.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu oldal. A Big Daddy Laca, a Gangsta Zali és a Kártel alapító tagja, aki több mint 3 évtizede hűséges a zenekar, az most egy másik esküt is tett. Feleségül vette párját, Zsófiát, aki 8 éve töretlenül kitart mellette. A rapper, aki a Kártel kemény szókimondó világában vált ismerté, most egy másik oldalát mutatta meg, amely tele van szeretettel és tisztelettel. Kalmár László, azaz Big Daddy Laca ritkán oszt meg magáról képeket, így a rajongók számára különleges pillanat volt, amikor bepillantást nyerhettek a rapper magánéletébe. A Kártel tagjaitól megszokott laza, vagány stílus helyett most egy romantikus, bensőséges pillanatot osztott meg a világgal, ami azonnal elnyerte a rajongói tetszését. A közösségi oldalán közzétett esküvői képsorozat gyorsan népszerűvé vált, és özönlöttek a gratulációk a rapperhez. A szokatlanul személyes posztban Big Daddy Laca megköszönte a jó kívánságokat, hozzátéve lehetetlen mindenkinek egyenkit válaszolni, de hálás minden kedves üzenetért. A lap korábban beszámolt róla, mármint a Blik, hogy Gangsta Zoli is újra boldog párkapcsolatban él, ám a szerelmét igyekszik távol tartani a nyilvánosságtól. Elmondása szerint harmonikus és kötetlen kapcsolatban vannak, a párja pedig nem akarja megszabni neki, hogyan éljen, és a különleges helyzeteket is humorral kezeli. Különösen nagyra tartja a kedvesében, hogy nem próbálja meg kontrollálni, és akkor sem tesz neki szemrányást, ha egy hosszúra nyúlt éjszaka után csak hajnalban vagy reggel ér haza. Big Daddy Lacával és Gangsta Zolival is foglalkozik a blik.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmadliteres Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
6: FM 92

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig, a műsorvezető kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András volt, Szatmári Gábor lesz, utána jön Vörös Nádi, én meg legközelebb holnap, reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz!
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Megtartotta alakuló ülését a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottság. Több mint 100 iskolaigazgatói pályázatot írnak ki ősszel. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol pedig szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Újra megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, és mégsem volt azbesztel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbeszt nyomokat. A pozitív mintákat fák környékén lerakott bazaltkőből vették, amik nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzózalék cseréjét és a terület kezelését.
1: Az időjárásról.
5: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió. FM 92.5.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a szerda esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Remélem, hogy együtt leszünk, hiszen sok érdekes témával készültem. Először is jön majd a heti rendőrségi összefoglaló. Az első órának ez lesz a témája. Karasz Csabával beszéljük majd át az elmúlt hét legfontosabb rendőrségi eseményeit. A következő órában pedig az egész városra kitekintünk, hiszen dr. Csáki András, Ceglédváros polgármestere lesz a vendégünk. Visszanézzünk egy kicsit a nyári dolgokra is. Volt ugyebár egy rendkívüli testületi ülés is, ennek témájáról is szólunk, meg az év végéig tartó munkatervről is. Na, szóval lesz itt téma bőségesen, meg lesznek zenék is. Ami a zenéket illeti, David Guettával, Teddy Swims-szel kezdtünk, a Gun Gun Gun című 2025-ös dallal. Most még jön Valmar és Szikora Robi közös felvétele, az Úristen című nagy sláger, és utána pedig megnézzük, hogy vajon mennyire kellett ezt mondani a rendőreinknek, hogy úristen, mennyire volt sok dolguk, hiszen jön majd a heti rendőrségi összefoglaló. Remélem a következő szűk két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Szikora Robiék felvétele után pedig, ahogy említettem, jön a heti rendőrségi összefoglaló. Lássuk, hogy mennyi felé kellett menni a rendőröknek, mennyi dolguk volt, és hát talán már egy picit a tanév kezdés első napjának tapasztalatairól is tudjuk kérdezni Karasz Csabát. Úgyhogy jöjjön most a következő percekben a rendőrségi műsorunk.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, mennyi dolguk volt a rendőröknek a múlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba fog nekünk erről beszámolni, aki ott van a ceglédi rendőrkapitányságon a telefonvonal túlsó végén. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából ezen a héten is.
2: Szervusz Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Szokás szerint kezdjük a bűnügyi krónikával. Bűnügyileg mennyire volt fertőzött az elmúlt hét szempontotokból?
2: Most az elmúlt héten megugrott egy kicsit a keletkezések száma, tehát főleg az interneten tettek nagyon sokan feljelentést, főleg ilyen kisebb súlyú vagyoni bűncselekmények miatt, például lopások, vagy akár sikkasztások. Tehát látszik, hogy valamiért az állampolgárok most a szeptemberben úgy indítják, hogy hú, akkor most feljelentek mindenkit. Ebben nagy részében azért kellett is nyúlást erelni, viszont volt olyan, ahol egyértelműen azért lehet azt tapasztalni, hogy nincsenek maga feltétele annak, hogy bűnöző jelet indítsunk, úgyhogy ezt így kivizsgáltuk. Ugyanakkor azt azért kiemelném, hogy visszatérő probléma volt például a vasútállomás és környéke, hiszen itt a kollégáim rendszeresen járőztek. Egyrészt voltak kéregetők, akár kéregető gyerek is.
1: Sajnos,
2: és voltak felnőttkorú elkövetők is. Most egy 29 éves felnőttkorú elkövetőt sikerült a héten elfognunk, aki először márciusban követett el a jelen eljárásunkban lopásokat, majd utána folyamatosan követett el lopást. Volt, hogy megtévesztett egy ceglédi lakost, hogy robogót akart tőle vásárolni, hogy a 2000 forint értékű robogót kipróbálás címmel elvitte, és nem vitte vissza, hanem eladta gyorsan 60 ezer forintért.
1: Ügyes!
2: Akkor ugyanígy gépkocsikat tört fel a vasútállomás és környékén, valamint megkísérelt, illetve el is vitt két személygépkocsit. Itt nem gépjármű lopással van meggyanúsítva, hanem a speciális jellegem miatt a jármű önkéntes elvétele bűncselekményét közöltük vele, de így is a 7-8 vagyonelleni bűncselekmény gyűlt össze. Az utolsó, ez egy augusztusi elkövetés volt, úgyhogy ennek megfelelően sikerült őt már elfogni, már kerestük régebb óta, és a kollégáim megtalálták, őrizetbe vettük, és előteszt is tett a ceglédi rendőrkapitányság a előzős indítványozására, és a ceglédi járási ügyészség a bizonyítékok alapján tegnapi napon indítványt tett a bíróságnak. Mai napon a tárgyalás, a mai nap eldől, hogy a egyébként büntetett előéletű ceglédi lakosunknak elrendeli a letartását a budakörnyéki járási bíróság.
1: Az internetes világ mennyire volt nyugodta, vagy éppen nem?
2: Csalások azok mindig vannak, tehát most nem is például a mi területünkön elkövetett csalásról szeretnék beszámolni, hanem például vannak olyan elkövetők, akik notorikus jelleggel például alapítanak vagy létrehoznak egy kisebb céget, és a cégnek a nevében nagyobb értékű különböző csalásokat tudnak végrehajtani. Például ilyen az, amikor cukrot árul, és akkor nagyon olcsón, nagy mennyiségben ad fel hirdetést, és a cég nevében akarja a cukrot eladni, majd a bevételt, amit megküldenek, vagy előjöget, amit megküldenek, azzal persze nem tud elszámolni. És amikor ez már úgymond a cég ismerté válik, akkor csinálnak egy újabb céget, és annak a nevében csinálja tovább a bűncselekményt, kiterjesztve nem csak cukorra, akár már olajra is. Tehát ilyen feljelentésünk érkezett, illetve egyesítettünk ilyen ügyet még a múlt héten is. Folyamatosan vannak ilyen jellegű csalások, de nagyon kell figyelni nem csak az állampolgároknak, hogy mit vásárolnak az interneten, hogyan vásárolnak az interneten, hanem bizony a cégeknek is, hiszen sokszor például kimondott a céget azok, akik ki vannak szemelve, és az ő sérelmük akarnak bűncselekményt elkövetni, sokszor eredményesen sajnos.
1: Hát észnél kell lenni nem csak a magánembernek, hanem a cégeknek is ezek szerint. A kábítószeres piac mennyire volt aktív?
2: Folyamatosan szűrjük a forgalomban a gépjárművezetőket, nem csak az alkoholos befolyásoltságra, hanem a kábítószerre. Éppen a tegnapi napon sikerült a hajnali órákban egy gépjárművezetőt úgy igazoltatni, hogy kiderült, hogy kábítószert fogyasztott a gépjárművezetés megkezdése előtt, illetve volt is nála kábítószer gyanús anyag, úgyhogy vele szemben elindult az eljárás a kábítószer birtoklása miatt. majd amikor meg lesz a szakértő vélemény, akkor derül ki, hogy a szakértő vélemény alapján a boldult állapotban elkötött vezetés is a rovására húzható-e. Ha igen, akkor a külön eljárásban a közlekedési rendészet fogja lefolytatni vele szemben a nyomozást.
1: Igen, igen. Na, ha már a közlekedés rendészetnél tartunk, térhetünk a közlekedésre?
2: Kitérhetünk, hát nincsenek jó híreim, hiszen a múlt héten, hogy olyan 5 balesetről számoltunk, de igen, most 6 baleset történt az útjainkon, és múlt héten csak személygépkocsik karamboloztak, most azért ezen a héten, az elmúlt héten sajnos fele-fele arányban volt ez. 3 balesetnél személygépkocsik ütköztek, illetve 3 olyan esemény volt, ahol kerékpár, illetve elektromos roller ütközött személygépkocsival. Az egyik anyagi káros eseménynél ott például elektromos roller volt az okozó, aki a kanyozó járműveknek a ütközése során ütközött egy személygépjárművel, a másik 2 esetben személygépkocsi ütközött kerékpárossal, ott 2 könnyű sérülés keletkezett összesen, és szeretném kiemelni, hogy a személygépkocsik által elkötött ilyen szabálysértésekben van 2 olyan balesetünk, ahol a gépkocsi önállóan pályaelhagyás miatt lesorolt az útról, vagy az, amikor nem az útnak, még nem a látási viszontnak megfelelően választjuk meg a sebességet, vagy nem figyelünk oda, nem kellően körültekintően vezetünk az autóval, és így lesorolódik a gépjármű az útra, és így törik össze.
1: Igen, igen, hát sajnos nem egyedi eset, ez szinte minden héten előfordul, de szerencsére tehát súlyosabb sérüléssel járó baleset nem volt, még hogyha összességében 6 ilyen esetről kellett is beszámolnunk.
2: A 6 balesetből 3 olyan baleset volt, ahol megsérült egy részes személy, de csak könnyű sérülésekkel kezdtek szerencsére.
1: Hál' Istennek, ez még a jobbik része. Ez a beszélgetés most szeptember 2-án készül. Hát egy napos tapasztalata már van a közlekedés rendészeti osztálynak arról, hogy milyen is az, amikor beindul az iskola 2026-ban. Hát nem tudom, hogy mennyire bojdult meg a város. Milyen híreket kaptál erről?
2: Ennyi napon robbanásszerűen volt ez az átalakulás, tehát rengeteg autó volt az úton, rengetegen mentek az iskolákba, tanítók voltak, és több olyan pont is volt a város területén, olyan csomópontok, ahol bele kellett nyúlni a forgalomirányításba, úgyhogy karos rendőrforgalmi irányítás volt. Szeretném kérni viszont, tehát a mai napi jelentés alapján úgy tudom elmondani, hogy ma már normalizálódott valamennyire a helyzet, tehát nem volt olyan kaotikus az állapot, mint a tegnapi napon, hiszen már lezajlottak az évnyitók is, és akkor már most egy kicsit úgy, nem egy konkrét időpontban, hanem egy kicsit egy tágasabb időintervallumban mentek a gyerekek az iskolákba.
1: Igen.
2: Ugyanakkor több helyen, akár a Jászberény utat is említeném, hogy azt tapasztaltuk, hogy a gyalogosok hát nem ütemesen mennek át a gyalogátkelő helyen, hanem széthúzódva, és akár hosszú percig is foglalják a gyalogátkelő helyet, és ezáltal nem segítik a forgalmat, hiszen az autósok nem tudnak elindulni, amíg a gyalogátkelő helyen tartózkodnak a gyalogosok.
1: Persze.
2: És ha mindig jön egy-egy gyalogos, és rácsatlakozik az előtte levőkre, akkor gyakorlatilag hosszú percig keresztül fogjuk a forgalmat. Tehát itt egyfajta belátás kéne a gyalogosoktól is, hogy inkább álljunk össze, és várjuk meg a többi gyalogost, hogy néha engedjük az autósokat, mert különben bedugul a forgalom, és akkor megint nagyon gond lesz, megint bele kell nyúlni a forgalomirányításba.
1: Igen, már a közlekedési kollégáid szerint azért 1-2 hétnek azért el kell telni mindenképpen, amíg úgy beáll a rend, és mindenki megszokja, hogy most már így reggelente, ugyebár a suliba menet, és onnan hazafelé menet is a kora délutáni órákban megnövekszik a forgalom, sokkal nagyobb türelem kell, sokkal nagyobb odafigyelés kell, és természetesen a szabályok betartásával a balesetek nagy része, sőt, akár az összes baleset is megelőzhető lenne. Legyen ez a...
2: Nem feltétlenül biztos, hogy mindig autóval kell menni mindenhova.
1: Ugye? Tehát, így van.
2: Például itt van a tegnapi nap, nekünk is meg kell jelenni a BEM-iskolába, nem messze van a rendőrkapitányság épületéből. Gyakorlatilag gépjárművel esélytelen lett volna odaérni a kollega, tehát gyalog kellett átsétálni, nincsen messze, de gyalog legalább odaért hamarabb egyébként, mint a gépkocsival ment volna.
1: Egész biztos.
2: Bedugult a forgalom, persze a bemerült gyalogos átkelőhely folyamatosan terhelt volt, tehát ott folyamatosan jöttek, mentek a iskolába a gyerekek, így aztán nem tudott átjutni rajta autóval, és mindkét irányból hatalmas dugók alakultak ki. Ma már kicsit jobb a helyzet. Ugyanakkor kiemelném, hogy a parkolásokkal mindig probléma van.
1: Nagyon is.
2: Ma is gond van, jelezték az iskolák több rész, hogy problémás a parkolás, hiszen sokszor az autózatok össze parkolnak a gépjárművekkel, illetve mindenki próbál lehető legközelebb parkolni az iskolához, majd mondom a bejárat elé, ezt már emlegettük jó párszor. Erre kértük azt, hogy mindenki készüljön fel arra, hogy a forgalomról tekintette kicsit korábban induljon ki, és nem baj az, hogyha távolabb találnak egy parkolót, vagy távolabb tudjuk a gyereket kirakni az iskolából. Nem lesz gond, hogy gyalogolni kell egy kicsit, ugyanakkor a forgalom is egy kicsit kiegyensúlyozott marad szegléden.
1: Igen, és ez a cél, pontosan. Na hát, akkor legyen ez a végső tanulság most ezen a héten. Köszönjük szépen az információkat Karasz Csabának, és várjuk természetesen majd a jövő heti adásban is. Úgyhogy akkor majd megnézzük, hogy ezen a héten mennyi dolga lesz a rendőröknek. Csaba, még egyszer köszönöm szépen, és akkor jó és kevés munkát kívánunk nektek most is.
2: Köszönöm szépen, Szervusz Gábor, viszont hallásra.

0: Cseglédi Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lassan véget ér az első óra itt a szerda esti beszélgetős műsorban, de akinek ez nem elég, az maradjon velünk még egy óra hosszára, és akinek annyira nem elég, hallgassa meg még most az óra végén a Nem elég című nótát, a New Level Empire és Wolf Kati közös 2024-es felvételét. Ezzel veszünk búcsút át ettől az órától, a következő órában pedig fontos városi dolgokról esik szó, hiszen nem más lesz vendégünk, mint Cegléd város polgármestere, dr. Csáky András. Töltsék velem a következő 60 percet is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Megtartotta alakulóülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Szabotázs okozta a tüzet a lengyelországi drónalkatrészgyártó üzemben. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Sommer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol pedig szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Újra megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, és mégsem volt azbeszttel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbeszt nyomokat. A pozitív mintákat fák környékén lerakott bazaltkőből vették, amik nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzózalék cseréjét és a terület kezelését.
1: Az időjárásról.
4: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ez volt Sam Smith és Kim Petras közös felvétele az Unholy 2022-ből. Ezzel indult tehát a második óra itt a szerda esti beszélgetős műsorban. Most mi meghallgatjuk Tóth Abigailt és az Accentet, a Sugar Daddy című friss 2026-os dalukkal jönnek ők, és utána pedig jön a beszélgetés városunk polgármesterével, dr. Csáki Andrással. Sok érdekes témával érkezett ő is, úgyhogy érdemes lesz ránk figyelni és velünk maradni a következő időszakban is. Úgyhogy jöjjön a nóta, és utána jöjjön a beszélgetés.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Tóth Abigail és az Akcent felvétele után pedig jön tehát a beszélgetés városunk polgármesterével, dr. Csáky Andrással. Sok érdekes témát felvetünk majd, visszanézünk egy kicsit a nyárra, a rendkívüli testületi ülésre, és az évvégéig hátralévő feladatokról is szó esik majd a már is induló beszélgetésben.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát vendégem Cegléd város polgármestere, dr. Csáky András, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban a nyári szünet után először. Szervusz, polgármester úr!
2: Szervusz, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Remélem, hogy volt lehetőséget pihenni is egy picit.
2: Volt természetesen, a feleségemmel is tudtunk néhány napot együtt, és a unokákkal meg a gyerekekkel is együtt voltunk. Most a múlt hét végén még kimaxoltuk a nyár végét, hogy mielőtt kezdődik a suli, még együtt legyünk, nagyon jól éreztük magunkat a Balatonnál. No. Sajnos nagyon kevesen voltak, de Tihany az egy csodálatos hely.
1: Hát az is. Igen.
2: Megcsodáltuk, és szép volt, jó.
1: Nem lehet megunni. Azt nem lehet megunni, igen. Hát a munkát se tulajdonképpen, és azért nyáron azért ugye nagyon sokan veszik ki a szabadságukat, de ettől függetlenül az élet nem áll meg. Mennyire volt munkás ez a hivatal szempontjából, a polgármesteri hivatal szempontjából?
2: Szerintem a szokásos menetrend szerint
1: átlagos.
2: Ment a dolog, ami színesítette ez a hihetetlen mértékű asszály, és az ennek következtében a víz problémák, illetve az energia problémák, de hál' Istennek ugye a illetékes miniszterasszonytól kaptunk egy levelet, hogy léptessünk életben első fokú vízgazdálkodással kapcsolatos jogszabályt, ugye, hogy kérjük a lakosságot, hogy ne locsoljanak, ne mossanak autót, medencetöltés és egyéb jogon sorolva az első fok alapján, de hát én egyeztettem a Bácsvíz vezérigazgatójával, és hál' Istennek a lakosság az önmagától is észlelte azt, hogy spórolni kell, és itt Cegléden semmiféle probléma a fennakadás nem volt a vízszolgáltatással, nem kellett ilyen első fokozatot sem beindítani.
1: Hál' Istennek, igen.
2: De ezzel kapcsolatban ugye állítottuk le a szökőkutakat, illetve az energiatakarékosság miatt a díszkivilágításokat is most lecsökkentettük, de a Kossuth napokra vissza fogjuk állítani a díszkivilágítást, meg beindítjuk a szökőkutakat is, úgyhogy mindenfajta problémán nélkül átvészeltük tulajdonképpen ezt a úgynevezett energiaválságot.
1: Igen. Hát itt kellett nyilván intézkedni azért természetesen. Hát,
2: folyamatosan ugye figyelemmel kísérni, hogy kell-e valamilyen dolog. Volt, amikor a katasztrófavédelem kért segítséget, de mondom, a szokásos menetre szerint működött a hivatal, mindenki végezte a dolgát, és ütemezett módon a szabadságok is kiadásra kerültek nagy részt.
1: Igen. Ugye volt közben egy rendkívüli testületi ülés is, ez mindig érdekes lehet, most tulajdonképpen egy ember miatt kellett összehívni ezt a testületét, mondhatni, kis túlzással.
2: Nem egy embert, hanem a testület többsége miatt kellett összehívni. Ugye a szabályzatainkban úgy szerepel, hogy május 30-áig lehet díszpolgári címre javaslatot tenni, és a májusi végi testületi ülésen, illetve az azt követő testületi ülésen döntünk erről, és a megválasztott személynek a címet Kossuth napok keretében adjuk át dísztestület ülés kapcsán.
1: Igen.
2: Jelölés volt, ugye a polgármester asszony élt ezzel a jogával, és azzal bocsájtottam szavazásra akkor a jelölt személyét, hogy abban az esetben, ha nem szavazzák meg, akkor okafogyottá válik tulajdonképpen a dísztestület ülés, mert hogyha nincs kit felkennünk idézőjelbe a díszpolgári címre, akkor minek jöjjünk össze. Mindezek ellenére a többségi szavazatot biztosító frakció leszavazta ezt a javaslatot, így akkor nem került megválasztásra díszpolgár, és hát kezdeményezés volt arra itt a nyár közepén, hogy hát ez ne legyen mégis, hanem jöjjünk össze, és legyen egy rendkívüli testületi ülés, és válasszunk meg valakit. Nem mondtam, hogy mindenki ismeri a szervezet és működési szabályzatot, hogy milyen módon lehet rendkívüli testületi ülést összehívni, ez megtörtént, és választottunk díszpolgárt, úgyhogy lesz a díszpolgáravatás a Kossuth napokon.
1: Igen, kellett ehhez most rendeletet módosítani, vagy valami?
2: Hát úgy kellett időlegesen, hogy most átmenetileg erre az egy eseményre vonatkozóan a határidőket módosítottuk.
1: Igen, tehát nem a május 30-án.
2: Nem a május 30-án, hanem a másik.
1: Igen.
2: Úgyhogy, tehát igen. Ezek mindig a jegyzői irodának a feladata, hogy a jogszerűségről gondoskodjanak, ez most is így történt, jogszerűen történt meg a díszpolgár megválasztása, ez indokolta a rendkívüli testületülésnek a megtartására.
1: Így van, a nevét természetesen nem áruljuk el még.
2: Természetesen nem áruljuk el már.
1: Ő már tudja azért?
2: Ő már tudja, sőt, még azt is mondta, hogy Törterről föl is hívták és gratuláltak neki, úgyhogy...
1: Akkor azért csak kiszivárognak.
2: Vannak, igen,
1: az információk, de azért a lényeg az, hogy akkor a Kossuth toborzón megtörténik majd az átadás, és akkor megtudhatja az egész város, hogy ki Cegléd város díszpolgára 2026-ban.
2: Hát én arra is, érdemes személy lesz, tehát azt már most elárulhatom.
1: Hát ez azért úgy szokott lenni általában, úgyhogy én is nagyon várom már, hogy vajon ki lehető, de hát ez nem sokára ki fog derülni, néhány nap, és már itt van a Kossuth toborzó gyakorlatilag. Szóval ez volt nyáron, és időközben pedig ugye összeállt már a 2026-os második félévi munkaterv is.
2: Hát azt is a nyár előtti utolsó testületülésen hagytuk jóvá, a második félévi munkatervet.
1: Ez már akkor megvan, igen, ez most jelent meg a Ceglédi Hírmondóban, így az egész város láthatja. Hát rengeteg pontja van ennek, itt helyi adórendeletek felülvizsgálata is többek között szerepel ebben.
2: Hát igen, mert a jogszabály azt írja elő, hogy a költségvetés tárgyalása annak megkezdődik, és előtt kell a adóról rendelkezni, mert ez képezi alapját a költségvetésnek. Úgyhogy ilyenkor döntünk arról, én még nem tudom, hogy lesz-e valamilyen változtatás ezzel kapcsolatban, vagy sem lesz-e ilyen előterjesztés. A hivatal most készíti elő ezeket a anyagokat, és hát akkor minden testületi tag időben megkapja azt, hogy föl tudjon készülni a testületülésre.
1: Igen, hát aztán az egy nagy falat lesz majd nyilván a jövő évi költségvetés összeállítása.
2: Igen, az már október vége felé elkezdődik, tehát elkezdődnek az egyeztetések az intézményekkel, a cégekkel, első körös, második körös, harmadik körös, tehát több körben tárgyaljuk ezt a költségvetést.
1: Nehezebb lesz most, mint a 2026-os?
2: Nem tudjuk, őszintén, szerintem annál nehezebb nem lehet, de nem tudjuk, mert várjuk. Ugye most, ahogy én félig meddig belepillantottam az idei évi költségvetés módosításában, ez még nem érinti sajnos a önkormányzatokat. A sajnos alatt azt mondom, hogy bíztunk benne, hogy valami könnyítést kapunk, és az elvonásokat talán csökkenteni fogják. De hát alapvetően várjuk, ugye, és valamikor november második felében fogja a kormány a jövő évi költségvetésben nyújtani a parlamentnek, az fogja megalapozni önkormányzatoknak a mozgásterét is. Én azért bízom benne, hogy miután észlelik azt, hogy nagyon sok önkormányzat van tényleg nagyon nehéz helyzetben, hogy könnyíteni fognak ezeken a terheken, sőt a normatívákat is egy kicsit megemelik, mert itt különböző ígéretek történtek, hát bízom benne, hogy azt forrás oldalról is meg fogják támogatni.
1: Igen, jó lenne, igen, nagyon fontos, hiszen településfejlesztési szempontból is ugye nagyon sok téma tartozik a költségvetéshez, és egyáltalán hát maga...
2: Az egy másik rész, ugye ez az Európai Uniós forrásoknak a megszerzése teremtheti meg az alapját annak, hogy különböző pályázatok révén az önkormányzatok fejleszteni tudjanak. Én ezért, amikor új országgyűlési képviselő úr átvette a mandátumát, akkor én leültem vele tárgyalni, és akkor én már előtte összeállítottam egy majdnem 4 oldalas beruházási tervet, amit Ceglédet érinti. És odaadtam neki kérve, hogy ezeket támogassa, külön kiemelve azokat a főbb tételeket, ilyen a kórháznál a kettős körforgalom, a 441-es, a 331-esnek a rekonstrukció mindenféleképpen, hogy nekünk ugye sajnálatos módon a köztársaság útnak az elbukott pályázatát jó lenne, hogyha valamilyen ponton lehetne, de sorolhatnám, tehát ez majdnem 4 oldalon keresztül föl volt sorolva, odaadtam képviselő úrnak, hogy segítsen nekünk abban, hogy ezek megvalósulhassanak. Itt elsősorban ugye a kórháznál a kettős körforgalom, még mindig bizonytalan, hogy mikor tudják belakni a...
1: Az egy szép nagy munka lesz, igen.
2: A rendelőt, de hogyha ott elkezd üzemelni az a rendelő, akkor az...
1: Muszáj lesz.
2: Az muszáj lesz mindenféleképpen ahhoz hozzányúlni. Hát én bízom benne, hogy most már hamarosan elkezdődik az ezzel kapcsolatos beruházás. Főleg azért, hogyha megkapják az uniós forrásokat, akkor ugye ezek az én tudomásom szerint például az a beruházás az lényegében startra kész, tehát a kiviteli tervek, költségbeesések
1: ez minden
2: rendelkezésre állnak, de a 331-es meg a 441-es esetében is nagyon előre haladott állapotban vannak a terveknek a elfogadása, illetve a kiviteli terveknek a készítése, amennyire sikerült ezt megtudni, úgyhogy én bízom azért, hogy itt majd megfoglódulni a beruházásoknak a száma. És ugye ne felejtsük el, hát ezt mindig mondom, hogy a Dél-Pest megyei térség az nagyon sokáig nagyon hátrányos volt, ugye amíg Budapesttel egybe számolták a felzárkóztatási lehetőségekhez való hozzájutás szempontjából.
1: Bizony.
2: Budapest nagyon megemelte az egyfőre jutó GDP-t, ezért nem kaptunk akkor annak idején.
1: Emlékszem rá, igen.
2: És amikor nagy nehezen a politika úgy döntött, hogy külön válik Budapest és Pest megye, azt követően nem sokára pedig a kormány és Brüsszel kapcsolata romlott meg, és azért hát lettek elzárva a pénzcsapok, és azért nem tudtunk fejlesztési forrásokhoz hozzájutni. Én bízom benne, hogy azért ezt figyelembe fogják venni, hogy ez halmozottan hátrányos része. Én 4 vagy 5 évvel ezelőtt másztam utána, most megint utána fogok nézni, de a országos átlagos GDP-nek az 50%-át nem éri el ennek a térségnek a GDP nagysága, úgyhogy van mit fejleszteni, én bízom benne, hogy ezt figyelembe fogják venni.
1: Igen. 2027 a túlélés éve lesz a célok szerint, vagy azért
2: gondolkodhatunk? Idézeteket mondani, hogy a repülőrajtot várjuk, hogy talán mert ismertünk már ilyen repülőrajtot. Bízom benne, hogy nem a túlélés lesz, tehát nem erről fog szólni ez az idő, és hogy elkezdődnek a beruházások, én nagyon bízom benne.
1: Igen. A szeptemberi testületi ülésnek mi lesz a kiemelt témája, hogy érzed?
2: Hát itt ugye beszámolók vannak ilyenkor. A idejévi költségvetés módosítás, ilyenkor mindig, hogyha pótlagos források érkeznek, vagy pedig átcsoportosítások kellenek, azos is most kerülnek napirendre a sportfejlesztési koncepciónak az aktualizálása, és egy lényeges anyag, egy jelentős nagyságú anyag, különböző beszámolók, ismét napirendre kerül ez a önazonosság védelméről szóló jogszabály, amit már több alkalommal tárgyalt a testület, és legutóbb ugye arra kötelezett engem, hogy egy testület által megválasztott bizottság tekintse át az egészet, és tegyen javaslatot a hogyanra, a miértre. Én értelmetlennek tartom az egészet, megmondom őszintén. 2 alkalommal tettem kísérletet arra, hogy összehívjam ezt a bizottságot, egyik alkalommal sem lett határozatképes, tehát a megválasztott tagoknak a nagyobbik része az nem vette a fáradtságot, hogy eljöjjön, tehát ennyire fontosnak tartják magát ezt. Én remélem, hogy ezt most egyszer s mindenkorra levesszük napirendről. Úgyhogy lényegében ezek
1: lesznek a legfontosabbak.
2: Hát ilyenkor mindig azért utolsó pillanatban bezuhan sok minden.
1: Jó, de hát utána majd úgyis átbeszéljük ezt, csak látom itt többek között, ha már a kitüntetéseknél tartottunk itt a díszpolgári cím kapcsán, akkor ugye itt is lesznek majd kitüntetettek, pontosabban majd javaslatot tesz a testület a Pest megyei önkormányzat által alapított kitüntetésekre is. Tehát ez is egy fontos téma lesz. Itt hány emberről van szó tulajdonképpen?
2: Hát, én, ha jól emlékszem, akkor olyan 8-9. Tehát különböző kultúra, sport, meg egyéb ilyen területeken.
1: Igen, mindenféle területről. És hát reméljük, hogy tényleg ott lesznek a ceglédiek majd a díjazottak között.
2: Azért az intézmények is ebben az esetben remélem, hogy aktivizálják magukat, és adnak javaslatot arra, hogy a testület kiterjesszen föl.
1: Sokat segít, persze.
2: Úgyhogy, de meglátjuk.
1: Így van. Lesz majd szokás szerint egy közmeghallgatás is itt a második fél évben, az majd októberre.
2: Így van.
1: Csúszik át, és hát azt hiszem, hogy a testületi üléshez kötődik majd az is az októberi testületi üléshez. És
2: hát úgy, hogy délután 5 órakor közmeghallgatás.
1: Igen, a közmeghallgatás, de hát majd arról is a maga idejében beszélünk. Tehát elindult a munka a hivatalban.
2: Hát nem elindult, folytatódott.
1: Tehát, igen,
2: nem állt el a munka.
1: Igen, de hát most egy újabb lendületet vett így szeptemberrel nyilván. Ilyenkor azért.
2: Nyilvánvalóan egy teljesen más politikai környezet, ami kialakult időközben, az is azért befolyásolja.
1: Nem mellé.
2: És nem negatív formában a munkát, és mondom, bizakodva várjuk azt, hogy könnyítenek az önkormányzatoknak a terhein, és akkor azért nagyobb lélegzettel tudunk nekivágni a jövő évi munkának, meg most fogjuk megalapozni majd a jövő évi munkát.
1: Na, és akkor legközelebb mi is majd nagy levegőt veszünk, és elmondod majd nekünk itt a stúdióban, hogy mi történt az első, második fél évi testületi ülésen. A szeptemberi testületi ülés után is várunk szeretettel itt a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Mostani információkat pedig még egyszer köszönjük szépen. Dr. Sáki András polgármester volt a vendégem. Akkor legközelebb a testületi után találkozunk. Addig is jó munkát neked és csapatodnak.
2: Így van, köszönöm szépen, és ugye elkezdődött az iskola, a Lurkóknak. Nagyon jó élményeket kívánok a iskolában, és a tanároknak is előre köszönjük a áldozatos munkájukat.
1: Dr. Csáki András, köszönjük szépen!

Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feladtad már, és esténként várom.

0: Rádió sok magyar zenével. Változatosan.
1: Már csak egyetlen dalocskára van idő ebben a műsorban, a szerda esti beszélgetős műsorban. Legyen ez a Honey Beast Maradok című 2015-ös felvétele. Hát az én esetemben ez nem teljesen állja meg a helyét, hiszen én nem maradok, én megyek. Aki érkezik, az Vörös Nándi lesz, és a Ceglét hangja című műsor. Remélem azt is hallgatják majd itt a 92.5-ön, velem pedig holnap csütörtökön találkozhatnak a csütörtöki csatangolóban. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes, tartalmas estét kívánok mindenkinek. Jövök tehát holnap is. Minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Rekordmeleg volt az augusztus, marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol pedig szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A délalföld nagy részén 26 foknál is magasabb volt a középhőmérséklet, miközben a havi csapadék összeg sok helyen az 5 mm sem érte el. Ez messze elmarad az ilyenkor megszokott 60 mm-es szinttől.
1: Az időjárásról.
4: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön a Cegléd Rádióban, a műsor, amelyben én kérdezek, és önök pedig válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, persze csak ha van kedvük, de e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu-ra, esetleg a Facebookon írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio, ezek közül leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy teljesen új kérdéssel jelentkezek ma. Volt már kivételes élményben része? Nem feltétlen elit életre gondolok, hanem inkább azokra a teljesen véletlen helyzetekre, amikhez nincsen recept. Szóval amikor valaki egy plusz backstage karszalag miatt ott áll egy koncerten a kulisszák mögött, vagy amikor egy haver bevisz egy olyan munkahelyre, eseményre, ahova amúgy esély se lenne bekerülni. Vagy amikor véletlenül egy olyan emberrel kerülünk egy asztalhoz, akit addig csak interjúkban láttunk. Esetleg, amikor egy utazáson valaki ismer valakit, és hirtelen olyan helyekre jut be, amelyek nincsenek megnyitva a nagy közönségnek. Ilyen élményeim nekem is vannak, most hagyj kezdjek ezzel, amíg önök gondolkodnak és az első üzeneteket elküldik, addig elmesélnék három élményt a sokszor említett amerikai kiránduláson, vagy hát mondhatni ott élésem, mert majdnem 4 hónap volt. Az is ilyen volt, ha nem lennének a szegedi barátaim, akik ezt a Work and Travel programot megtalálták és kitalálták, hogy már pedig ők kimennek, és egy vasárnapi ebédnél nem csörget meg az Andris barátom, akkor soha nem jutok ki Amerikába, vagy hát legalábbis nem olyan fiatalon, mint amikor kijutottam, ugyanis neki eszébe jutott, hogy hát Nándi tök jó arc, miért ne hívjuk el őt is, és tulajdonképpen csörgött a telefonom, és azt mondta, hogy Nándi, ki jössz velünk Amerikába? Én meg így a vasárnapi családi ebédnél mondtam, hogy végül is ki, és akkor közöltem a családdal, hogy ez a terv, úgyhogy nekem így sikerült kijutnom Amerikába, de ilyen volt még az is, amikor például Süveges Andrissal az egyik nagy balatoni fesztiválon közösen Janklovics Péterrel, a humoristával, stand-upossal és színésszel találkoztunk. Andris, mármint a Süveges Andris, Süvi ismerte Janklovics Petit, és tulajdonképpen a fellépése után oda tudtunk menni hozzá, és olyan kép is készült, amikor a Janklovics Péter Süveges Andrást felveszi a hátára, és így tudtunk fotózkodni, úgyhogy hát ez sem mindenkivel történik meg, vagy ott van az akkor még létező Pannonia Fesztiválon, azóta már nem létezik, a belga zenekarral sikerült azért, mert rádiós vagyok, és hát kaptunk ilyen sajtós peszt tulajdonképpen, amivel be lehet menni a backstage-be. Az egyik kedvencemmel a belga zenekarral sikerült összeismerkedni, de annyira jól sikerült ez az összeismerkedés, hogy tudtunk velük interjút csinálni, végighallgattuk a koncertet legelső sorból, és aztán a belgás srácokkal átvonultunk az akkor Magyarországra érkező egyik nagy energiaital cég, egy M betűs nagy fél literes energiaitalakat áruló cég újonnan épült ilyen VIP részlegébe, és tulajdonképpen kaptunk a belgás srácoktól italjegyeket, és gyakorlatilag a Supernem koncertet a belgásokkal együtt iszogatva néztük meg ebből a VIP helyszínről, és ott dumáltunk velük, szóval ez is olyan élmény volt, amiben talán soha nem lehetne részem. Nos, ilyesmikre vagyok kíváncsi, hogy önöknek milyen kivételes élménye volt, nem azért, mert volt rá pénzük, hanem mert belekeveredtek valahogy egy ilyen szituba. Jöhetnek a sztorik 0635-925-925-ös kívánság@cegledradio.hu. FM 92.5 Cegléd Rádió.

A Ceglit hangja mai kérdése, volt már kivételes élményben része? Nem feltétlen olyanokra gondolok, ami pénzbe került, és ezért tudták megvenni, hanem inkább valahogy közel jutottak a tűzhöz, és ebből kifolyólag lett egy olyan élmény, amit soha nem felejt el. Már is itt van az első üzenet küldön Gergő, azt írja, hogy munkahely miatt bemehettem a paksi reaktorba, ami egyben nagyon menő és kicsit félelmetes is volt, ahogy csipogott a nyakamban a doziméter. Nagyon jó, ilyenekre gondolunk, köszönjük szépen! Egy gyermeküdöltetési program keretében 3 hetet töltöttem Liechtensteinben, találkoztam a hercegnővel, aki körbevezetett minket a vaduzi kastélyban, és vendégül látott minket. Ez a kastély nem látogatható, mivel itt él a hercegi család, ezt Dorinától kaptuk, és nagyon szépen köszönjük, biztos nagy élmény lehetett. Nyertem a nem magyar telefonszolgáltatómtól egy utat a Cannes-i filmfesztivál nyitó ceremóniájára. Vörös szőnyeges bevonulással Martin Scorsese állt mögöttem, saját sofőrrel, hajsztájliszttal, sminkessel, 5 csillagos hotellel, ahol a VIP vendégek tartózkodnak, Michelin csillagos éttermi étkezésekkel. Nagy francia mozi rajongó vagyok gimiskorom óta, úgyhogy ez tényleg álomszerű volt számomra, írja nekünk Anett. Nagyon szépen köszönjük, és pont ezekre gondolok, ezt én bele se tettem a bevezetőnkbe, hogyha nyertek valamit, véletlenül egy nyereményjátékon kisorsolták önöket, bármi ilyesmi is történt, amit én nem hittem el, hogy takarékpénztárral az egyik közeli barátom nyert egy autót, és így teljesen felfoghatatlan volt számomra. Mindig azt gondoltam, hogy hát a környezetünkben nem történt ilyen, hogy valaki egy gyakorlatilag azért, mert takarékoskodik, nyerjen egy autót, de megtörtént, úgyhogy ezek tényleg léteznek, úgyhogy jöhetnek a nyeremények is, amikor valamit váratlanul kapnak meg, nem számítanak rá. Minden ilyesmit is nagyon nagy szeretettel várunk. 18 évesen egy random, korábbi eseményről fennmaradt karszalag színe miatt véletlen beengedtek a VIP részre, az amúgy is number one állam koncertemen, amit már évek óta vártam. Másik, volt párom ivott pár kólát, valami sugallat azt mondta, szedjem ki a szemétből, beküldtem 2 darab kupakkódot, majd nyertem egy 8 napos utazást Miami-be teljes ellátással, azóta is felfoghatatlan. Hát az... Az. Ezt ennek nagyon szépen köszönjük. És hát igen, ez a koncerten bejutás csak azért, mert egy karszalag színe hasonlított arra, és nem nézték meg, hát ez valami elképesztő, de igen, a Miami út az sem egy egyszerű dolog, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt is. Nézzünk még egyet. Tavaly szeptemberben Vancouverben voltam, és kellett vennem egy vízhatlan cipőt, mert az enyém az utazás előtt beleesett egy vödör motorolajba. Kinéztem egy boltot, helyi sportbolt, és elmentünk oda nyitásra. Elkezdtem beszélgetni az egyik eladóval, kértem tőle segítséget, szuper kedves volt, elég fiatal srác. Mondta, hogy ha nem jó a cipő, 2 hónapig visszavihetem, de erre mondtam, hogy csak 2 hetet vagyunk itt, aztán megyünk haza, így nem fogom visszahozni. Erre kérdezte, hogy honnan jöttünk, és nagyon megörült neki, hogy Magyarországról, mert a nagyszülei innen emigráltak. Ő nem tanult meg magyarul, sajnos, de mindig is szeretett volna hazalátogatni. Már éppen készültünk fizetni és eljönni, amikor csak úgy megjegyezte, hogy egyébként az ő ükapja csinálta a magyar himnusznak a zenéjét. Erkel Ferenc unokája volt anyai ágon. Na, ez nem semmi. Úgyhogy Evelynnek köszönjük az üzenetet, és további ilyeneket várunk. Volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldj el nekünk 0635 92 92 5-ös. Ceglét Rádió FM 92 5.

0: Kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallhatják, ahol egy új kérdésünk van a mai napon. Volt már kivételes élményben része? Mindenféle olyan élményt várunk, ami nem feltétlen pénzzel múlt, csak valami szerencsés véletlenen. Úgyhogy jönnek is szép számmal, már is megyünk Hajni üzenetével. 2016 körül Ausztriában dolgoztam egy bárban, Wattensben, és az egyik este bejött egy csapat. Az egyik nő rengeteg pezsgőt fizetett, majd a buli végén elővett egy ékszerszettet és nekem adta. A Swarovski kristálygyár vezetője volt, egy gyönyörű fülbevaló és nyaklánc, a mai napig hordom. Hát mondhatni, igen, ez egy szerencsés véletlen. Összehaverkodtunk két cirkuszi dolgozóval, és bevittek minket előadás után a kulisszák mögé, illetve meséltek az életükről, ezt Milán küldte el nekünk, ez is tök érdekes dolog lehet, és igen, ebbe egy bele kell csöppenni. Skrillex egy időben tartott spontán bulikat a kiválasztott keveseknek, ahol éppen járt, lehet, hogy még mindig csinálja. Londonban ültünk egy pubban, kora délután ettünk, és arról beszéltünk haverommal, hogy milyen nagy király lenne, hogyha eljutni egy ilyen buliba, mert mindketten óriási rajongók voltunk akkoriban. A szomszéd boxból kihajolt Sonny Moore, és átszól, hogy mindjárt ír nekünk négy belépőt, meg egy címet, hozzunk lányokat is nyugodtan aznap estére. Az... komoly. Ezt egyébként Nánditól kaptuk, nem én vagyok az a Nándi, én is szeretem Skrillexet, de ez nem én vagyok, van még egy ilyen DJ esetünk, azt mondja, hogy hol is van, Botond írja, hogy én Avicii koncerten voltam, még mielőtt híres lett volna, csak később esett le, hogy ő volt az. Na igen, ez is tök jó dolog, amikor valakinek a felemelkedése előtt tulajdonképpen ott lehetsz, úgyhogy ez tökéletes dolog, nagyon szépen köszönöm, és hát ennyire kedveznek nekem a kedves hallgatók, két általam is kedvelt előadó után jön egy kis Forma 1. Nekem egy Forma 1-es élményem van, Red Bull Toro Rosso szurkoló voltam, majdnem a kezdetektől, amikor a két csapat ezeken a neveken megjelent. Szüleim céges partnerétől meg pont kaptam egy Red Bull Racinges baseball sapit a Magyar Nagydíj előtt. Budapest belvárosában ezután összefutottam a csapat RBR szerelőivel, akik tök boldogok voltak, hogy valaki nekik is szurkol, akkoriban még nem volt semmi látványos eredményük, és pláne itt még szinte mindenki Ferrari-s vagy McLaren-es volt. Volt náluk egy kis kultárd modellautó, nekem adták. Ez akkor jól meg is erősített, hogy jó új kedvenc csapatot választottam. Ez mindig jó egyébként, és én is, ahogy idősödöm, úgy szeretem meg a kisebb csapatokat is. Persze azért tudok szurkolni a nagyoknak is, de egyre izgalmasabb az, hogy jobban belelátunk akár a pilóták, a versenyzők, a csapatok életébe. Mikor Yogyakartában voltunk, lefoglaltam egy random reddites kontakt alapján egy éjszakai vulkánnéző túrát. Nem nagyon láttam sok ilyet, de azért valami kis csoportos kirándulásra számítottunk. Ehelyett megjelent este két nagyon cigiszagú, angolul nem igazán beszélő bácsi, akik bepakoltak minket egy jeepbe, és ilyen Isten háta mögötti hegyi utakon vittek kb. Két órát. Ezen a ponton amúgy pont úgy jött ki, hogy már erőteljes alvás hiányban voltunk a repülések stb. Miatt, szóval barátnőm meg volt győződve, hogy valami emberkereskedők, de mondtam, hogy ahhoz ez túl sok effort. Mikor kiértünk valahova, akkor kipakoltak pár széket, mondták, hogy csücs és várunk. Akkor a köd volt, hogy nem sokat láttunk, de elég hamar elkezdtük hallani a vulkánt, és a köd is feloszlott, ekkor láttuk, hogy jóval közelebb vagyunk, mint amit mondjuk én biztonságos távolságnak tartottam volna. Elég aktív vulkán, durva volt ott ülni a lábánál és nézni, hogy kitörik és folyik a láva, miközben így mindegyiket érzed, mert remeg a lábad alatt a föld, és elég hangos is. Visszafelé próbáltam megkérdezni a bácsot, hogy miért csak mi voltunk, mármint tényleg sehol senki egész éjszaka, és kb. Az jött le, hogy ez maximum félig volt legális. Hát ilyen dologba belekeveredni sem egyszerű, nagyon szépen köszönjük Robertnek, hogy elküldte nekünk, és ha még önnek is van ilyen élménye, akkor küldj el a 0635-925-925-re, vagy a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

Folytatjuk a VIP adásunkat, na nem azért VIP, mert valaki annyira fontos és gazdag személy, hanem azért, mert valahogy a szerencsés véletlenek folytán belekeveredett egy olyan dologba, amit nem mindenki élhetett át. Szóval kivételes élményekről van szó ma a Cegléd hangjában, ha önnek is van ilyen élménye, küldje el nekünk a 0635-92-95-re. Izraelben dolgoztam egy ősi város ásatásán, és kiástam egy teljes konyhát, amelyet az időszámításunk előtti 8. században egy tűzvész pusztított el, illetve találtam egy sírt is, ez Dominik küldte el nekünk, az egyébként nagyon komoly élmény lehet. Én ugye álmodoztam arról, hogy valaha egyszer majd régész leszek, mert láttam a Jurassic Park című filmet, és szerettem majd söprögetni a dinócsontokat, aztán rájöttem, hogy ez a munka egy kicsit más, de ezek szerint olyasmit csinálsz, ami erre azért hasonlít. Állatkertben dolgoztam diákként, és búcsóajándéknak beengedtek a fókákhoz. Megsimogathattam őket, meg kaptunk tőlük puszit. Nem mindennapi élmény, és lehet másnak nem olyan extra, de nagyon jó élmény volt, és kiváltságosnak éreztem magam. Ezt írta nekünk Fanni, és annak is érezheted magad, én tökre örülnék egy ilyennek. És maga az állatkertben dolgozás is olyan, hogy azért ott az állatokon segíteni, meg ott lenni velük. Nem mindenki szereti az állatkerteket, mert szerinte fogságban élnek, de azt mindig elfelejtjük, hogy ezek a fajok, ezek a példányok egész pontosan nem biztos, hogy megélnének a természetben már, úgyhogy ott meg jó helyük van, ezt ne felejtsük el azért. Egyszer apukám megállt segíteni egy idős bácsinak, akinek defektje volt. Kiderült, hogy az öreg Ötvös Gábor az Ötvös cirkuszos volt, a híres Van másik bóc. Adott apának pár tiszteletjegyet, előadás után behívott minket a VIP lakóbuszához, órákig beszélgettünk, körbevezetett minket az egész cirkuszon, felülhettem a lovakra és a tevére, az idomár megengedte, hogy megsimogassam az oroszlánt, már csak kisebb emlékképek vannak meg, max 6 éves lehettem. Hát ez 6 éves gyerekként szerintem akkora élmény, hogy gyakorlatilag az viszi a prímet, és akkor az óvodában, iskolában, bárhol lehet ezt mesélni, mert azért ez komoly, és főleg mikor fölfogott később, hogy ki is az Ötvös Gábor. Úgyhogy hát igen, ez nagyon jó sztori. Ugye azóta már nem is lehetnek a cirkuszokban állatok, vagy nem ugyanabban a formában, úgyhogy ez tényleg régi történet, de nagyon szépen köszönjük Istvánnak, hogy elküldte nekünk. Kb. 25 éve az utolsó napjaimat töltöttem Szegeden, egyetem végén, amikor beköszöntött az első nyári rekordmeleg.

0: volt, mint egy látomás bent a városban kávé 150 méterre a legközelebbi trolli megállótól egy több évtizedes, egykor kijelölt nudista strand. Így aztán sikeresen csobbantam egyet a törcsi híján, megszáradtam a napon, nem hittem el, hogy soha nem hallottam eddig a helyről, még vagy kétszer tudtam visszamenni felkészültebben, mielőtt végleg leléptem a városból, nem tudom, megvan-e még az a partrész. Hát, hogy ez a partrész megvan-e, azt nem tudom, de ahol te jártál a kis erdős részt, és lehet csobbanni, na ott én is voltam nemrég pár évvel ezelőtt, nem mesztelenül, nem a nudista részen, de az még biztosan megvan. Sőt, már azóta egy kicsivel modernizálták is, és lehet ott mindenféle dolgokat vásárolni, büfé van, és stb. Úgyhogy jó, jó kis hely, mi is nagyon szeretjük a baráti körrel. Nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, és hogyha van kedvük, önök is küldjék el, a következő órában is ez lesz a témánk. Volt már kivételes élményben része. Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
5: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében.
4: Az időjárásról.
5: Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, a kérdésünk pedig ugyanaz, egy új téma a mai napon. Volt már kivételes élményben része? Nem azokra az élményekre gondolunk, ami pénzért megvehető, hanem ami hát egy szerencsés véletlen folytán került közel önhöz, vagy került ön közel ehhez az élményhez. Úgyhogy ilyeneket várunk, 0635 92 95 5-ös, ez egy SMS szám, de van egy e-mail címünk is, a kívánság kukac@ceglédradio.hu. Na, ide jött egy hosszabb e-mail, ezzel megyünk tovább. A legelső Azaria koncerten voltunk, már bezárt, ha jól tudom, a hely, Monyoland. Nagyon kevesen voltunk, kb. 1500-an, viszonylag előálltunk, csupa fiatalok voltak a közönségben, de egyszer csak észrevettem egy idős hölgyet, aki kamerázni szeretett volna, de nem tudta olyan magasan nyújtani a telefonját. Oda mentem azzal, hogy segítsek neki, először bizalmatlan volt, de végül megengedte, hogy videózzak a telefonjával. Gondoltam, megkérdezem, hogy egyébként ő honnan ismeri az előadót, vagy hogy itt van. Mire válaszolt, hogy az unokája van a színpadon. Kérdezem is, ki az unokája, gondoltam lehetett a gitáros, dobos, bárki, majd azt mondja, hogy az énekes Attila. Mesélte, hogy mennyire izgulnak a családdal, hogy mi lesz ebből, meg hogy a koncert után talán ünnepelni is fognak valahol. Nagyon kedves volt, én is meséltem picit magamról, és mondta, hogy nagyon örül, hogy még vannak ilyen rendes emberek, gondolom, hogy nem loptam el a telefonját azért. Sokáig gondolkodtam, hogy vajon mi lehet most a nénivel, és emlékszik erre az esetre, maradandó élmény volt számomra. Ezt írta nekünk Feri. Hát nagyon szépen köszönjük, és ez egy olyan élmény, igen, valakinek a felemelkedése, volt erről szó korábban, hogy a legelső Azaria koncerten ott lenni, hát az nem kis élmény, találkozni a nagymamájával, az meg még különösebb, és hát ebből is mi lett? Most arra azért elég sok stadion meg tudott tölteni Baukó Attila. Hamarosan megyek a Colosseum föld alatti részébe, nem feltétlenül elérhetetlen, de a hivatalos oldalon kb. Lehetetlen foglalni erre a programra, a jegymafiánál meg nagyon drága jegy, nekem pedig ingyenesen sikerült foglalni 6 darab jegyet. Utóirat, fogyatékkal élő vagyok, itt szinte bárhová bejutok, ingyen vagy nagyon kedvezményes áron, sor nélkül, írta nekünk Dóri. Hát igen, ha van valami öröm az ürömben, akkor talán ez. És igen, az viszont nagyon szimpatikus, hogy megpróbálsz mindenhová eljutni, és így is kell csinálni, szerez minél több élményt, nagyon helyesen teszed. Életemben először jártam Londonban, sétáltunk a Buckingham palota előtt, a szokásos turista tömeg még nem volt ott. Egyszer csak az előtte futó úton lovasságot láttam meg, de többet is, szigorú alakzatba jöttek, kísérve két díszes hintót, mint az kiderült. Az egyik hinton Elizabeth királynő ült, integettünk, viszonozta nekünk, nem tudom elmondani miért, de az valahogyan megérintett, hogy azt a pici momentumot az életéből nekünk adta. Hálás vagyok érte, azóta is szép emlék, írta nekünk Kinga, és hagyj reagáljak egy gyors sztorival én is. Mi pedig Amerikában Barack Obamát láttuk, akkor még nem volt megválasztott elnök, hanem kampányolt, és egy limuzinnak a nyitott tetején hajolt ki, és integetett a New Yorki tömegnek, és mi abban a tömegben benne voltunk, és hát én szeretném azt képzelni, hogy össze is akadt a tekintetünk, és mosolyogtunk egyet egymásra, aztán persze később meg is választották, de ez már történelem. Hogyha önnek is van kivételes élménye, akkor küldje el nekünk 0635 92 95 5-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja, volt már kivételes élményben része, ez a mai kérdésünk egy teljesen új téma, és önnek is bőven a válaszok, simán lehet, hogy ebből két adás is lesz, kedves hallgatók, mert nagyon sok jön, nagyon nagy szerencsénkre. Láthattam, foghattam igazi Oscar-díjat, amit magyar filmes kapott, ezt Nati küldte el nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Egyszer egy budapesti cukrászda bejáratához érve, épp abban a pillanatban, mikor nyitni akartam az ajtót, bentről valaki megelőzött, Adrien Brody volt az. Pár másodpercig meglepetten néztük egymást, majd gálánsan kitárta előttem az ajtót, és előre engedett. Oda bent a cukrászlányok visongva fogadtak, hogy úristen, ugye tudom, kinyitott nekem ajtót az előbb, tudtam. Ez is nagyon durva, Nóri küldte el, hát Adrien Brodyval én is szívesen találkoznék, egy cukrászdában is, vagy máshol is, de mondjuk rengeteg olyan, azt hiszem, hogy Oscar-díjas színész egyébként, ha már az Oscarral kezdtük ezt a blokkot, rengeteg olyan színész van, akit így szívesen megismerném testközelből. Egy ismerősömnek van pár öreg autója. Néha megkér, vigyem el az autót filmforgatásokra. Így részt vehettem például a Nürnberg forgatásán, illetve a Mudbound című filmben. Egyikben sem látszódok természetesen, de az utóbbiban az én autóm dudája jelzi a háború végét, vagy nagypapám révén sétálattam a még épülő Kőröshegyi viadukton. Na ezek is nagyon jó sztorik, és nagyon szépen köszönjük. Japánban az egyik vidéki vármúzeumban fel lehetett próbálni egy hercegnői kimonót a lányoknak, a srácoknak meg egy szamuráj ruhát. Miután levettem a kimonót, megkérdeztem, hogy felvehetem a szamurájosat is, kicsit furán néztek, de felsegítették rám, és utólag tudtam meg, hogy én voltam az első nő, aki valaha felpróbálta, írta nekünk Eszter, és hát ez komoly élmény lehetett, igen. A másiktól teljesen kivagyok, ami most következik. A Gorillaz énekesét elvittük a pesti éjszakába megmutatni a Romkert kocsma kínálatot. Az elején nem is tudtam ki az, csak segítőkészek voltunk angol turistákkal, gondoltam magamban. Aztán kiderült az igazság. A Gorillaz énekese, hát azért is nagyon durva, mert ugye ez a zenekar legtöbbször nem mutatja az arcát, a klippekben is rajzfilmfigurák szerepelnek, én nagyon kedveltem őket régen. Hát ez nagy élmény lehetett, köszönjük Levinek, hogy ezt elküldtem. Kb. 10-11 éves lehettem, amikor Kanadából hazafele egy Boeing 747-es pilótafülkébe nézhettem a sarki fényt. Édesapám ismerte a kapitányt, egy cégnél dolgoztak, és még jóval a szigorítások előtt volt, így engedték meg, hogy beüljek oda egy-két órára. Nem hiszem, hogy manapság már a pilótákon kívül bárki láthat ilyet. Hát alapból bemenni egy pilótafülkébe is nagy élmény. A sarki fényt látni is nagy élmény, de a kettőt együtt 10-11 évesen, hát ráadásul Kanadába hazafelé, egészen elképesztő élmény lehetett. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Talán a legeslegszebb egy dél-olasz mutatványos volt, akinek volt egy szivardoboz a nyakában, és repkedett körülötte két hullámos papagáj. Megállított minket, trükköztek a madárkák, összeadott minket, azóta is együtt vagyunk, és valahogy jelen van az életünkben a sok színes kis madár. Írta nekünk Réka, és nagyon szépen köszönjük ezt az élményt is. Ha önnek is van kivételes élménye, elküldheti a 0635-925-925-re. Hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és majd új témával foglalkozunk. Volt már kivételes élményben része? Nem azokra az élményekre gondolunk, amelyek pénzért megvehetőek, hanem azokra, ahol egy szerencsés véletlen folytán kerültek közel egy ilyen élményhez, vagy sztárhoz, vagy nyeremény volt, vagy valami ilyesmi, ami nem átlagos. És Júlia üzenetével megyünk tovább. Egyszer egy rokon, aki ott dolgozott, elvitt egy koncertterembe, ahol azt mondta, üljek le a zongorához és gyakoroljak. Utána tudtam meg, hogy én voltam a legelső, aki a város legújabb, legdrágább zongoráján játszott. Hónapokig fehér szövetkesztyűben lehetett csak hozzáérni a zongorához, kivéve a zongoristáknak persze. Babusgatták, mint egy újszülöttet, de az első, aki használta, egy alsós gyerek volt, aki nem értette a háromnegyedes ütemet. Ez nagyon jó üzenet, és hát ez is egy tök jó élmény. 2014 óta kb. 2-3 évente visszamegyünk Rómába pár napra. Az egyik ilyen kiruccanás során belefutottunk a Maneskines srácokba, akik akkor még csak utcazenészek voltak. Elképesztően jó hangulatot csináltak, viszonylag sok ideig hallgattuk őket, utána meg pár szót váltottunk is velük. Nem csak mi, sok emberrel dumáltak a két szem közötti pihenő idejükben. Évekkel később esett csak le, hogy mennyire befutottak, de azóta is különleges élmény erre visszagondolni. Nekem, hát nem mindenkinek fog sokat mondani a neve, de DubFX volt ilyen, aki hát tulajdonképpen, hogy rákeresnek, DubFX. Egy utcazenész, aki egy looperrel dolgozik, mindig eldúdol egy ritmust, ezt belúpolja, tehát rögzíti, és ezt tovább játsza a gép, aztán ő rádúdol egy másik ritmust, aztán rá szájdobol, és így összerak egy saját zenét saját magának abban a pillanatban. Ő egy híres utcazenész volt már akkoriban, de még csak utcazenész, és én akkor voltam egy bulián, még itt Magyarországra jött, és azóta 3-4 fellépésén is voltam, közben egyre híresebb lett, és az ő felemelkedését is úgy, ahogy én végigkövettem, szóval volt ilyen élményem nekem is. 18 évesen és valamikor később is szinte teljesen érdemtelenül bejutottam Európa egyik legnagyobb metal fesztiváljának, a Wacken-nek a backstage-ébe. Fordítottunk pár cikket nekik magyarra, ezért kaptam karszalagot, illetve 4 évvel később konkrétan beszöktem. Rengeteg akkori kedvencemmel találkoztam, fotózkodtam. Hammerfall, Dragon Force, Rage, Michael Angelo Battio. Tarja akkora diva volt, hogy még a VIP-ben is testőrök hada kísérte, esély nem volt elkapni, de a WC odabent ingyen volt, így sokat is spóroltam. A toj-toj 1 euró volt, a zuhany meg 2, úgyhogy nagyon optimalizálni kellett a költéseket. Nyilván az utolsó utáni pénzem is elvertem bakelitekre, pólókra ott, igazi metal geek vagyok, sajnos kinőni nem sikerült, 39 évesen sem, nagycsaládosan is megyek a koncertekre. Hát egyébként ezzel szerintem én is így vagyok, leszek, hogyha majd nagyobb családom lesz, akkor is járni fogok koncertekre, szerintem nem is szabad elengedni ezt a fajta életérzést. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajön a Ceglét hangja, volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldje el nekünk 0630 592 92 5-ös.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, a Ceglét hangja hamarosan véget ér, ez a téma viszont marad. Ugye a kérdésünk az volt, hogy volt-e már kivételes élményben része,

0: Dumáltunk a Bisztiőrrel, következő évben megint ő volt, emlékeztem a nevére is. Ez úgy meghatotta, hogy azután elkért valakitől egy AAA Pest, amivel a fotós árokból nézhettük az egyik kedvenc bandánk egész koncertjét, meg utána lóghattunk velük a backstage-ben is. Ez is nagy élmény lehetett, köszönjük Zsófinak az üzenetet. Egyébként ma már úgy vannak a koncerteken, ha minden igaz, nem biztos, hogy mindenhol, de a legtöbben úgy van, hogy az első 3 számot lehet eltölteni ott a fotós árakban, és aztán elvileg kiküldenek mindenkit, de nem biztos, hogy mindenki így csinálja. Egy hosszabb e-mail-el megyünk tovább. Gyerekkoromban családdal voltunk nyaralni, egy igen ismert magyar színész már elhunyt, a mellettünk lévő apartmanban nyaralt a barátaival. A terasz közös volt, egyik este pedig áthívták a szüleimet kicsit italozni, beszélgetni. Egyetemistaként jelentkeztem egy pár hetes ösztöndíj programra, és így sikerült kijutnom pár másik hallgatóval az USA-ba, egy ottani egyetemre úgy, hogy repjegy, szállás, kaja fizetve volt, nagyon jó társaság verődött össze, mint az amerikai filmekben, olyanokat bulisztunk a tanulás mellett, az egész életem megváltozott bizonyos értelemben. Nyaralni mentem a barátaimmal, de mivel én máshol lakom, külföldön, repülő indulás előtt, illetve után, egy-egy tét Budapesten aludtam, gondolom egy-egy éjszakát. Vagy hát estét. Úgy voltam vele, hogy ha már nyaralok, akkor megengedem magamnak, hogy szálladában legyek arra a 2 éjszakára, a nyaralós szállás amúgy sem volt túl fancy. Valamiért upgrade-elt a booking, úgyhogy az első helyen lakosztályt kaptam, és nem kellett ráfizetni, VIP reggeliző belépővel, stb. A másik helyen meg egy csillaggal jobb helyre raktak. Pár éve Budapesten játszott a kedvenc zenekarom, híres külföldi banda, biztos voltam benne, hogy sose látom őket élőben. Na, a koncert előtti nap sétálgattunk a belvárosban, és véletlen belejük botlottunk, kb. Akkor érkezhettek meg, és lőttünk egy képet, és dumáltunk egy kicsit, azt hittem szívbaj kapok. Szóval van egy-két ilyen sztorim, küldte nekünk Jászmin, és hát igen, néhány sztori. Azt hiszem, hogy összesen 4, amit leírtál, és mindegyik tök izgalmas, nagyon szépen köszönjük. És ha önnek is van ilyen története, akkor ma már nem, de egy következő alkalommal elküldheti, mert ez a téma hamarosan visszatér, nem holnap, mert akkor más témával jelentkezünk. És most pedig búcsúzom, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, tartsanak a Cegléd Rádióval továbbra is, a viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: ülni, ha fel...
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében.
1: Az időjárásról.
2: Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében.
1: Az időjárásról.
0: Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.